0: legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jövő héten dönt a Parlamenti Bizottság a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnök helyetteseiről. A fővároshoz hasonló elbánást kérnek a kormánytól a megyei jogú városok. Marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal 3 elnökhelyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnökhelyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés, akkor az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A fővároshoz hasonló elbánást kér a kormánytól tagjainak a megyei jogú városok szövetsége. Cserpakovics András a vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultáció után közösségi oldalán azt írta, kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az Európai Unió 130 millió euróval növeli a tagállamok drónelhárítási képességének fejlesztését célzó támogatását. A pénzt a Frontex, valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiáinak fejlesztésére és eszközök beszerzésére szánják. Az EU a későbbiekben egy közös uniós központot is létrehoz drónok elhárítását segítő rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések támogatására. Előrehozott parlamenti választást jelentett be a spanyol miniszterelnök, a voksolást november 29-én tartatják. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy a parlament elutasította a lakhatási válság kezelését célzó két kormányrendeletet. A szavazás után országszerte tüntetések kezdődtek, a demonstrálók a lakhatási helyzet javítását követelték. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyolfelhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Délután 23-27 fok várható. Csütörtökön összegyűlnek felettünk a felhők, és többfelé eredhet az eső, feltámadhat a szél is. Reggel 3-10, napközben 22-28 fok lesz.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szuper, szerda reggel 6 óra múlt, 3, majdnem 4 perccel október 7-én. Hát igen, itt a mi kis hétközepi válasságunk, együtt majd megint túl leszünk rajta, úgyhogy nyomjuk meg, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Szuperszer reggelt, ez az Antti reggel, 6 óra múlt 12 perccel október 7-én. Mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lássuk meg mai időjárásunkat. Továbbra is hidegek a reggelek, 4 fok környékén járunk itt Szekszárdon. Ahogy tegnap meg tegnap előtt, ma is el lehet mondani, hogy kell a kabátka, amit aztán szépen levethetünk majd, mert ma is marad a vénasszonyok nyara, 26 fok melegünk lehet, végig napsütötte égbolttal, felhő az nem lesz az égen, egy deka sem, ahogy szoktam volt mondani, úgyhogy így készüljön, továbbra sem lehet normálisan felöltözni, mert hogy most hideg van, délután meleg lesz, úgyhogy valamiféle réteges öltözet a divat tippünk. Úgyhogy így készüljön, és akkor lássuk csak a pollen jelentést. Továbbra is az allergén gombák okozhatnak problémát, mert hogy azok spóraszáma országosan magas, nagyon magas szintet ér el. Emellett viszont jó hír, hogy megszűnt a parlagfűszezon, vagy hát elmúlt pontosabban, és igazából semmi más sem okozhat gondot, csak azok a fránya gombák. Az orvos meteorológiára is térjünk még ki, továbbra sem várható fronthatás, de a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés előfordulhat. Na, a napos idő viszont jó hatással lesz majd nyilvánvalóan hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, akkor mozduljunk ki a szabadba. Jó, így készüljön tehát, és akkor lássuk a világot. Guruló történelem érkezik Bátaszékre a Rákóczi 350 emlékév keretében. A részletekről Kovács Vivien művelődés szervezőt kérdeztük, és mindjárt halljuk is, hogyha minden igaz.
1: Kedves bátaszéki és környékbeli lakosok, utazó élménykiállítás érkezik Bátaszékre, amely interaktív formában mutatja be második Rákóczi Ferenc kalandos életét. A gyermekkortól a szabadságharcon át egészen a rodostói számüzetésig. Fedezd fel a börtönből való szökés történetét egy képregényben, nézd meg a csatajeleneteket látványos videófalon, próbáld ki a pecsételést, rendezd be a kastélyszobát egy tableten, vagy akár hallgass meg a Rákóczi Indrót egy fejhallgatóval. Megismerheted a fejedelem családját, döntéseit, a pestis és a békekötés időszakát, valamint a számüzetés mindennapjait is. Várjuk az iskolai csoportokat, családokat és minden történelem iránt érdeklődőt egy különleges időutazásra, ahol a történelem szó szerint házhoz jön. Ez a szupermodern kiállító busz egyszerre 30 főt tud fogadni, az október 7-én 9 és 16 óra között tekinthető meg a piac téren. Ne hagyjátok ki ezt a Rákóczi élménykiállítást itt Bátaszéken, merüljetek el ti is a magyar függetlenség történetében.
0: Na hát, köszönjük Kovács Viviennek ezt a kis programajánlót, akkor lehet ma menni tehát Bátaszékre a piactérre, megnézni ezt a kiállítást 9 órától, úgyhogy még van ideje bőven összekészülődni, meg eldönteni, hogy tényleg el akar menni vagy sem. És ami fontos még, ez csak úgy mondom, hogyha már programok, akkor ma este 6 órakor játszik itthon a Tarka Eszti Szekszárd, erről beszélgettünk tegnap Szabó Noémivel, úgyhogy oda is lehet majd menni szurkolni. Nagyjából ennyit a világról, úgyhogy kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, de csak a dalok után maradjon velünk.
2: Rádió Antrit.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és október 7-e van, ami azt jelenti, hogy ma Amália ünnepelhet. Úgy, bizony, lássuk csak, az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése, jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való, illetve védelem. Sok-sok boldogságot Amáliának, Bekénynek, Engelbertnek, Geroldnak, Rodionnak, Szergiusnak, meg mindenkinek nyilvánvalóan zenélünk ajándékjelent, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradja velünk ünnepelni.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Antris reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát október 7-e szülöttei. Például olyan híres neves emberek, mint Polc Ellen, magyar író, pszichológus, vagy Halász Judit, Kossuth Díjas, magyar színésznő, énekesnő, előadó művész, biztos, hogy hallott már róla is. Aztán, Jojo Ma, kínai származású francia csellista, szintén ma ünnepelhet, róla is lehet, hogy hallott, vagy lehet, hogy nem. Aztán ma ünnepelhet még Szaniszló Ferenc, magyar újságíró, riporter, Köles Ferenc, Jászai Mari Díjas, magyar színész, és Luis Capaldi, olasz származású skót énekes, dalszerző, zenész, akinek a dalait mi is előszeretettel játsszuk itt a 105.1-en. Ők vannak tehát, sok-sok boldogságot, nyilvánvalóan nekik is, meg mindenkinek, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig rátérünk a kalendáriumra, úgyhogy ne menj sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
8: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Ez az Antrit reggel!

0: hogy 1184-ben e napon a francia szerzetesek lerakták a Szent Gotthárdi apátság alapjait a mai Szent Gotthárdon. Aztán egy jó nagyot ugrunk előre 1919-ben, amikor is megalakult a Holland Királyi Légitársaság, a KLM. 1931-ben elkészült az első infravörös fénnyel készült fénykép. Igen. Itt a vége. 1959-ben a szovjet Luna 3 űrszonda először továbbított képeket a Földre, a Hold túlsó oldaláról. Ez már csak azért is fontos, mert a világűr hetében vagyunk, és ma szinte egész reggel az űrben kutakodunk, meg kalandozunk majd. Aztán 1982-ben a New Yorki Broadway-n bemutatták a Macskák című musicalt, talán hallott már róla, és 2003-ban Arnold Schwarzeneggert Kalifornia állam kormányzójává választották. Olyan régen volt pedig, mintha tegnap lett volna, nem? Kicsit olyan. Úgyhogy ennyit a múltról. Vannak világnapok is, például ma van a tisztes munka világnapja, illetve az állami gondoskodásban élő gyerekek napja is 2021 óta. Nagyjából ez a dátum, hogy a jövő mit tartogat, a dalok után kiderül, hiszen horoszkóppal folytatjuk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel, 11 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A mérleg társkapcsolat a változásokon mehet át. A Szaturnusz sajnos most még azt sem kíméli, aki semmi ilyesmit nem is forgat a fejében. Ilyenkor erőszakos módon követeli ki a részét, szakítást vagy bajt okozva. Semmi sem elkerülhetetlen, azonban beszéljék meg a problémáikat. A Skorpiónak a hóna alá nyúlnak a csillagai, az emelkedést a nagy szerencse csillag hozza el, ami azt jelenti, hogy a sült galamb bizony a szájába repül, vagy legalábbis majdnem. Azért nyilvánvalóan el kell vetnie a jövő magját, ám amit ma tesz, az nagyon hamar megfoganhat. A Nyilasnak a csillagok állása hirtelen fordulatokat hozhat nem csak párkapcsolatában, hanem általában az emberi kapcsolataiban. Az újdonságot most inkább valamiért a régi helyeken vagy egyenesen egy régi kapcsolatában kell keresnie. A Bak sokat javíthat most a gyermekeivel való kapcsolatán, de ehhez nagyon tudatosan kell viszonyulnia a felmerülő problémákhoz, mert hogy sokszor zsigerből reagál, és ez okozhat nyomdafestéket, nem tűrő jeleneteket önök között. A Vízöntőnek egy esetleges szakítás úgy értelmezhető, hogy egy felesleges idejét múlt gátló kapcsolattól szabadult meg. A hangsúly azonban az újdonságon van. A távoli, egzotikus tájak vonzzák, amíg nem tette volna meg, váltsa ki az útlevelét. A Halak akármit elérhet, amit igazán komolyan gondol. Igaz, a betegségek esélye miatt ilyenkor nem árt a fokozott óvatosság, de igen hatékony és jótékony lehet egy önkéntesen vállalt fogyókúra, mint az aszkézis egyfajta gyengített formája. Így készüljön tehát, zenélünk és a Kossal folytatjuk.
1: Ez a Szantrit reggel!
2: Yes!
3: It is not that funny.
2: That's not.

0: 6 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy folytassuk a horoszkópot. Ott hagytuk abba, hogy a halaknak igen, el kell mennie fogyókúrázni. Szóval, semmi nincs, amit a kos meg ne valósíthatna, ha komolyan elszánja magát. Ehhez a mai napon a Mars és a Szaturnusz fényszöge hatalmas lelkierőt, hitet adhat. Igaz, nehéz fényszögről lévén szó, ez egyben azt is jelenti, hogy sokak ellenállását kellhet legyőznie majd. A bika ma nagyon jó eséllyel munkálkodhat egy ideális otthon megteremtésén. Ma mindent átalakíthat az életében, és ennek a lakása, a háza csupán a tükre lehet. A megújulás a romboláson átvezet, de ezzel együtt egészségesebbé, fényesebbé és melegebbé teheti az otthonát. Az önmagával való szembenézés néha bizony fájdalmas, de az ikrek csak így léphet a fejlődés útjára. Értheti ezt a munkamódszerére csak úgy, mint a kollégákkal való kapcsolatára. Ha folyton összetűzésekre kerül sor önök között, akkor bizony el kell gondolkodnia a miérteken. A ráknak a társasági életben való részvétel most inkább kellemetlen, mint sem kellemes élményekkel járhat. Igaz, lehet, hogy csak azért, mert fáradt, vagy mert mostanában az otthonát sokkal érdekesebbnek és vonzóbbnak tartja, mint a nagyvilági életet. Az oroszlán nem ismer lehetetlent, hatalmas terveket kovácsol, álmokat kerget és sokakat fellelkesít. A társulásoknak nagyon kedvez ez az időszak, úgyhogy keresse a szövetségeseket. A szűz végre rájött, hogy akkor érhet el valamit a személyes életében, ha az otthonában végre a sarkára áll. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy veszekednie kellene. Az erőit másként is csatarrendbe állíthatja. Alkalmas ez a hét valamilyen nagy átalakításra, vagy egy nagyon fontos javításra is. No, hát akkor így készüljön mára, ez a mai is igencsak szakmai lett itt a mindenféle fényszögekkel, de hát ez már csak ilyen, így készüljön mára, és közben befutott Levi is, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó gyorsan véget ért ez a horoszkóp.
0: Hát ez ilyen. Ma vagy a leggyűröttebb, mi van?
1: Reggel, nagyon reggel. Én mindenkinek azt merem tanácsolni, hogy ne csesszen ki magával, és hogyha aludnia kell, mondjuk 6-7 órát, akkor ne aludjon kevesebbet. Ezt mindenkinek tudom tanácsolni. És korán reggel ne kelljen fel, ha esetleg nem muszáj.
0: Ha nem muszáj, nyilvánvalóan. Mit csináltál este? Hát este aludni kell.
1: Tudom, Dávid, elhúzódott a nap. Elhúzódott a nap, és az éjfél előtti alvás egyébként nagyon fontos. Ezt sokan szerintem nem veszik figyelembe. Úgyhogy az éjfél előtti alvás miatt korán le kell feküdni.
0: Így van. De hát most meg éppensége fel kell kelni, úgyhogy óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkeznek nem soká a napi ötös tagjai. Ma azt kérdezzük tőlük, mivel a világűr hete van, hogy szerintük van-e élet odakint valahol, de csak a hírek után. Tartson velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
7: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzet régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9%-ről 8,5%-ra nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követel be a nyugati partnerektől.
3: Rádió Andrét időjárás.
8: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A délies szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, október 7-én 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk ugyebár Levi is. Jó reggelt még egyszer.
1: Szép szerda reggelt mindenkinek.
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, mivel hogy a világűr hete van, hogy szerintük van-e élet odakint valahol. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: hinnia.
1: Jó reggelt, 7:11-kor, vagy majdnem 12-kor, október 7-én, szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsor elemünket, hogy 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. A világűr hete van, ezért azt kérdezzük tőlük, hogy szerintük van-e élet odakint, odafent valahol. Levi, mit gondolsz?
2: Hogy van-e élet? Biztos, hogy van.
1: Biztos, hogy van?
2: Egyértelmű.
1: Csak így?
2: Hát nem lehet nem. Nem lehet, hogy nem. Tehát akkor a világűr, hogy felfogni nem vagyunk képesek szerintem, és ha mi ezen a bolygón meg tudunk élni önök a körülmények, akkor biztos van olyan bolygó, ahol nem hozzánk hasonló emberek vagy élőlények élnek, hanem olyanok, akik azon a bolygón tudnak alkalmazkodni és megélni. Tehát, hogy 1000%-ra gondolom, hogy van élet, nem biztos, hogy úgy, ahogy mi elképzeljük, nem biztos, hogy az UFO-k, meg a csészealjak, meg a mit tudom én, mik az ő eszközeik, de lehetetlen, hogy ne legyen.
1: No, akkor hallgassuk meg, hogy Timi hogyan vélekedik erről.
2: Timi imádja a sportot, futni szokott, edzőterembe is jár, de régen lovagolt és kézilabdázott is.
1: Na.
3: Szerintem igen. Én úgy gondolom, hogy úgy, ahogy itt van élet, és úgy, ahogy nagyon keveset tudunk, mondjuk a világűrről, legalábbis én biztos, van, aki biztos sokkal többet, én meg vagyok róla győződve, hogy nem vagyunk egyedül. Nem véletlen vannak ezek a UFO kutatások, az 51-es körzet, azt hiszem jól mondom, 51-es körzet Amerikában, ezek a sztorik, szerintem vannak.
1: Na, szerintem vannak.
2: És az 51-es körzet is ezt bizonyítja.
1: Például.
2: Nem véletlenül.
1: Még nem tudom, hogy ez a csésze, vagy ez honnan jöhetett vajon? Tehát, hogy nekünk embereknek, tehát mi sem készítettünk olyat.
2: Nem, valóban, de szerintem sok tudatmódosítószer után az ember azért képes behalúzni dolgokat.
1: Ebben lehet valami. Köszönjük Timinek, folytassuk Gábornak. Gáborral.
2: Gábor kedveli Olaszországot, volt már többször is, hol bringa verseny kapcsán, hol turistaként.
1: Na, hallgassuk.
4: Hát, ha van-e élet ugye máshol, hát kizárásos alapon is, tehát ha a nagy világegyetemet nézzük, és az végtelen, és egyszerűen azt elképzelhetetlennek tartom, hogy rajtunk kívül ne legyen még élet. Persze ugyanúgy a másik mondat meg az, hogy hogyan is lehetne azt elképzelni, hogy milyen élet az, ami rajtunk kívül van. De ha konkrétan a kérdés az, hogy van-e a világűrben ugye rajtunk kívül még élet, akkor hát számomra nem kérdés, hogy kell, hogy legyen. Ha itt a Föld meg a körülötte lévő éghajlat, illetve légkör az adott arra, hogy élő lények, hogy mi is itt legyünk és éljünk úgy, ahogy, azt elképzelhetetlennek tartom, hogy máshol a világegyetemben ne legyen hasonló légkör. Aztán, hogy most azok fejlettebbek-e, meg hova jutottak, később indították-e a dolgokat, hát ez már egy másik kérdés.
1: No.
2: Gábor szinte ugyanazt mondta, amit én.
1: Igen.
2: Annyira végtelen a világűr, tehát, hogy nem tudjuk, hogy hol a vége.
1: Hát van-e egyáltalán világűr?
2: Van-e egyáltalán vége? Van-e egyáltalán föld?
1: Hát ez nem.
2: Mit keresünk mi itt?
1: Hát ez az. Annyi kérdés.
2: Rengeteg.
1: Ugye azt már megbeszéltük, hogy itt az Antrit reggelben, hogy a hold az nem létezik.
2: Igen?
1: Persze. Az ki van vetítve oda.
2: Ja, tényleg, és akkor jön Batman?
1: Nem.
2: Néha?
1: Nem így.
2: De hasonlóan, mint a Batman, nem?
1: Hát igen, csak realisztikusabban.
2: Csak holdember jön.
1: Holdember.
2: És mindenkit álomba ringat.
1: Igen. Vagy és ugatnak a kutyakölykök.
2: Igen. Jó, ebben nem menjünk bele, mert egy kis sajtra éhezem most.
1: No, köszönjük Timinek és Gábornak is. Hárman vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
5: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 22 perccel múlt el 7 óra október 7-én szerdán, ez az Antrit reggel, folytassuk gyorsan mai napi ötösünket. Ketten már elmondták, hogy szerintük van-e élet odakint valahol a világűrben, a világegyetemben, és akkor következik Mária.
1: Mária, igen, eddig eléggé egyen véleményen vannak. Mária egyébként szeret főzni, kirándulni és a barátaival lenni, ezek vidítják fel leginkább.
0: Na hallgassuk, szerinte van-e élet?
2: Hát ezt kutatják a tudósok. Nem véletlen, hogy annyi kísérletet folytatnak, vagy gyűjtenek éppen bizonyítékokat arra, hogy létezik valami ilyen fajta élet. Hát, hogyha azt mondom, hogy élet, hát akkor nem az, amire mi gondolunk, mint amilyen itt van a Földön, de nehezen tudok elvonatkoztatni, hogy akkor az mi. Tehát a létezésnek egy másik fajtája valószínű. Úgy gondolom, hogy lehet. Tehát az univerzum az olyan tág, olyan szépen, hogy el sem tudjuk ezt képzelni, hogy pici pont, vagy még annyi se vagyok. Én szerintem valaminek kell lenni, vagy jó lenne hinni benne. Én próbálok abba hinni, hogy igen, van. Olyan csodálatos az univerzum, kell, hogy legyen valami, de nem az az élet, ami nekünk van itt.
0: No, van valamiféle élet, de
1: nem is az, amit elképzelünk, hogy van, szerintem legalábbis. Meg itt talán Gábor is ezt említette, hogy lehet, hogy nem is, ahogy mi képzeljük el.
0: De nehéz ebbe belegondolni, hogy tehát miféle életet képzelsz el? Hanem azt, amit elképzelsz.
1: Ötletem nincs, fogalmam nincs. Tehát az ember nyilván alapoz ilyenkor a filmekre, a könyvekre, azokban megjelenő illusztrációkra, hogy milyen lehet valaki, aki nem földi. De szerintem az embernek lövése sincs róla. Tehát azt is valaki kitalálta.
0: Így van. Hát nem tudjuk. Hát ha majd a két hátra lévő tag beavat minket, mert ketten vannak, még zenélünk és folytatjuk.
3: Ez az Antrit reggel.

0: Kettő perc múlva 7:30 lesz, október 7-én szerdán, ez az Antrit reggel, elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy szerintük van-e élet odakünn valahol a világegyetemben, és akkor folytassuk Gizivel.
1: Giziről azt kell tudni, hogy gyógypedagógus, két gyermeke van, civilkedik és önkénteskedik sokat.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát én úgy gondolom, amúgy, hogy igen. Én nyilván semmi bizonyíték és semmiféle, nem tudom, tudományos elmutatás nincs e mögött, amit én mondok, de én szerintem olyan sok minden van, amit még nem tudunk, nem látunk. És én valamiért azt hiszem, hogy van élet rajtunk kívül is máshol. Én hiszek ebben.
0: No, szerinte is van.
1: Ugye? Ráadásul egyébként ott nálunk milyen sötét lehet már? Tehát ha most így ránézünk az égre, már mint hogy a nagyon távoli messzi jövőben. Ez jutott eszembe, mielőtt Gizinek a mondandója elkezdődött, hogy ott milyen sötét lehet. Mondjuk távol, ami messzebb van a naptól. Uh-huh. És akkor ott ilyen éjjel látó űrlények vannak. Ez majd kitárgyalja.
0: Úgy, mint az óceán fenekén vannak ezek a sötétben élő állatok?
1: Vannak?
0: Van, elvileg.
1: Ja, tényleg, ahova nem jut el a napfény, és olyan halak, amiknek ilyen retinalátásuk van, meg minden.
0: Igen. No, köszönjük Gizinek is, végül, de nem utolsó sorban következzék Zoli.
1: Zoliról azt kell tudni, hogy mindennapjai a filmek körül forognak, jelenleg is egy moziban dolgozik.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Egyáltalán van élet odakint, szóval, hogy rengeteg bolygó van, meg mi egymás. Én biztos vagyok benne, hogy nem egyedül vagyunk.
0: Na, így röviden tömören
1: elmondta, amit előtte négyen, meg mi ketten, vagy nem tudom, te milyen állásponton vagy.
0: Nyilvánvalóan kell, hogy legyen valami. De hát, hogy most másik naprendszer, másik, nem tudom én, galaxisok.
1: Tejútrendszer, meg tehát nem univerzum, tudjuk, hogy milyen szavakat én is tudok, Dávid.
0: Na, csak azt mondom, nem tudjuk, hogy mik vannak.
1: Miért ne tudnánk? Hát foglalkoznak vele.
0: Értem, de jó, de attól még, tehát azért beszéltük, hogy végtelen. Tehát a végtelent nem ismerheted meg.
1: Nem, valóban.
0: Azért végtelen.
1: Igen.
0: És minél többet tudunk, igazából annál és kevesebbet tudunk.
1: Azért végtelen.
0: Igen, azért végtelen.
1: Ugye?
0: Nagyon jó, megfejtettük, oké. Okay. Jó. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
9: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
10: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
9: Nyaralást? De jól megy valakinek.
10: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
9: Aha, így már értem.
11: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilázáró.hu.
12: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: weboldalon, vagy a 12-23-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
2: És már itt is vagyunk az útinfókkal. Levi, mi a pálya?
3: A közutasok fáradhatatlanul dolgoznak a környéken, a 6-os főúton kaszálási munkákat végeznek ma, emiatt útszűkületre kell készülni egészen Dunaszentgyörgytől Bonyhád a vármegye határig. Ezen kívül munkálkodnak az M6-os autópályán, aszfaltoznak egészen pontosan, ahol 3 kilométeren keresztül az M9-es csomópont környékén lezárták az országhatár felé tartó oldalt. Itt átteredik a forgalmat a szembejövő sávba, úgyhogy óvatosan egy-egy sávon haladhat a forgalom. Szekszárd belterületén is dolgoznak, a vasúti kereszteződésben útépítési munkálatok vannak, ahol útszűkület mellett haladhatnak, illetve a Mátyás Király utca és a Polák Mihály utca kereszteződésénél, szintén az 56-os főúton van ez, ott is építési munkák miatt útszűkületre érdemes készülni, ahogy a város déli részén is, a Szőlőhegyi körforgalomnál szintén építési munkálatok miatt. Ezen kívül Alsónyéknél az 55-ös főúton kaszálnak, valamint szintén az 55-ösön Pörbély után a megye határtól egészen a Tűr István hídig aszfaltozás vette kezdetét már reggel 7 óra 30-kor, úgyhogy félpályás a lezárás, megállítják a forgalmat és felváltva engedik. Ezen kívül még egy dolog, fakivágás zajlik Szálkánál, ott a Tavaknál, úgyhogy az 5601-es úton is Szálka Mőcsény összekötőjén útszűkületre kell készülni.
2: Köszi, Levi, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, azt látom, hogy elméletileg mindenfelé szabad a pálya, a Selyem utcában van valami fennakadás, ott át lassabban lehet haladni, ezentúl viszont simán lehet menni, nem? Most frissült a térkép, nagyon jó, köszönöm szépen. Azt írják, hogy a Mészáros Lázár utcában, illetve az Rínyi utcában is erős a forgalom, úgyhogy ezeken a szakaszokon kell lassabb áthaladásra számítani. Ezentúl viszont elméletileg tényleg mindenfelé szabad a pálya, vezessen óvatosan körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívüli, akkor csörögjön a 74-444-444.
3: Vagy SMS Viber üzenetben is megírhatja nekünk a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Jó utat!
1: Ez az Antrit reggel!

0: Ez az Antwit reggel 7.39-kor, október 7-én szerdán. Egy picit korán vagyunk, de hát ez ma egy ilyen különleges reggel, úgyhogy térjünk rá egy picit gyorsan az időjárásunkra, Levi.
1: Természetesen rátérjük, amint meg tudom nyitni. 4 fokot írnak jelenleg a hőmérők, bár én ezt egyébként többnek érzem, vagy igen, éreztem reggel. Gyengén felhős az idő, bár süt a nap, illetve kezd sütni a nap, ha nagyon pontos szeretnék lenni, és marad ma is ez a napos meleg idő, amire ugye lehetett itt számítani, az indián nyár továbbra is tart, már nem sokáig, de ma még 26 fok is lehet majd a hőmérőkön a maximum. Napos idő mellett természetesen reggel még hideg, napközben már meleg, én például tegnap itt hagytam a kabátomat, mert hogy délután a 26 fokban nem jutott eszembe, hogy igen, hoztam magammal.
0: Igen, én is valahol elhagytam a pulóveremet, valószínűleg itt bent.
1: Úgyhogy erre mindenképpen figyeljen, réteges öltözet, reggel még kell, délután már nem annyira.
0: Így van, ahogy ez már egész héten, meg múlt héten is volt. A pollen jelentésre térjünk ki egy picikét, továbbra is a kültéri allergén gombák spóra száma az, ami problémát okozhat, mert hogy országosan a magas, nagyon magas szintet érhet el, tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia szerint továbbra sem várható fronthatás, de a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, úgyhogy menjünk ki a szabadba délután egy picikét, és szívjuk magunkba a D-vitamint, amíg még lehet.
1: Meg itt a dalokat az Antriton.
0: Ja, nyilvánvalóan.
1: A ma kedvencét és a tegnap slágereit, és érdemes ránk figyelni a következő percekben is, mert hogy játszani fogunk ma, a nyereményünk ezúttal egy családi belépő a Bikali Puchner birtok legújabb attrakciójába, az október 23-án megnyíló játszóbirodalomba, és minden játékosunk nyer, úgyhogy érdemes telefonálni.
0: Így van, úgyhogy zenélünk, aztán pedig elmagyarázzuk ezt a játékot, addig pedig maradja velünk.
2: Rádió Antrit. Hello.

0: Ez az Andris reggel, pontban 3:48-kor, október 7-én szerdán, és akkor játszunk.
1: Így van, a mai napon hát lehet hozzánk telefonálni egy értékes nyereményért cserébe.
0: Így van, a játék úgy néz ki, hogy csak a rossz válasz ér.
1: Felteszünk egy kérdést.
0: Így van, a játék pofon egyszerű kérdéseket fogok feltenni egymás után, önnek pedig hát egy fél perce mondjuk van minél többre válaszolni, de tilos az igazat mondani, tehát hogyha azt kérdezem, hogy milyen színű a fűlevi.
1: Ez kék. Nem olyan egyszerű ez. Pláne, hogyha azt kérdezi a Dávid, hogy van-e élet a Földön kívül.
0: Hát például, hát arra nincs is válaszunk.
1: Legalábbis nem tudjuk, hogy melyik a...
0: Így van, tehát hogyha milyen színű a fű, akkor nem mondhatja, hogy zöld, hanem hogy lila, kockás, palacsinta, mit tudom én, tükör. Bármi. Tükör lehet. Úgyhogy ez a három szabály van, csak az ostobaság a jó válasz, nincs gondolkodási idő, és nem lehet ugyanazt válaszolni minden kérdésre.
1: Így van, egyébként pedig, amiért játszunk, az nem más, mint egy családi belépő, a Bikali Puchner birtok. Rossz válaszok, ugye? Rossz válaszokat kell mondani. A Bikali Puchner birtok legújabb attrakciójába, az október 23-án megnyíló játszó birodalomba. Egyébként pedig azt kell tudni, hogy a Bikali Puchner birtok egy egész évben látogatható élménybirtok, reggeltől estig tartó időutazás, kortól és nemtől függetlenül gyermekek és felnőttek is egyaránt megtalálják a számukra legizgalmasabb elfoglaltságot, időtöltést, hamarosan pedig megnyílik ez a bizonyos játszó birodalom, ahova lehet majd menni kicsikkel, nagyokkal, és ide várjuk a telefonokat. 74 444 444, ha még nem mondtuk volna.
0: Így van.
1: De lehet csörögni, és akkor Dáviddal lehet egy jót cseverészni. A rossz válaszokról, mert rossz nagyon, válaszok. Nagyon fontos hangsúlyozunk, hogy rossz válaszokat várunk, tehát itt nincs jó válasz. Mármint, hogy a jó válasz a rossz válasz.
0: Így van, a jó válasz az a rossz válasz, tehát csak azt lehet mondani, hogy ami butaság.
1: Így van, és nem fogunk nehéz dolgokat kérdezni, úgyhogy nyugodtan.
0: Van egy telefonunk.
1: Telefonunk.
0: Jó reggelt, Rádió Antrit, élő adásban van.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok, itt a játékra jelentkeznék.
0: Nagyszerű, akkor ahogy elmondtuk a szabályokat, megvannak?
2: Igen.
0: Tiszta sor?
2: Csak a rossz válasz a csak jó válasz.
0: Így van, szuper, akkor kezdhetjük?
2: Igen.
0: Hány lába van általában egy kutyának?
2: Kettő.
0: Milyen színű a friss hó?
2: Zöld.
0: Melyik napszakban kell fel a nap?
2: Este.
0: Mi Magyarország fővárosa?
2: Debrecen.
0: Mit csinál az ember, amikor alszik?
2: Fel kell.
0: Jó. Gratulálunk.
1: Nagyon szuper. A nyereményjátékunk második fordulója nagyon egyszerű lesz. Egy kérdésem van, mert hogy azért mégse adjuk oda olyan egyszerűen ezt a családi belépőt. Hol található a Puchner élménybirtok?
0: Ide már a jó választ
1: kell mondani. Ide a jó választ várjuk.
2: Azt nem mondták, hogy az
1: igen, a... Igen. Ide a jó választ várjuk.
2: Akkor a Bikali élmény.
1: Bikalon, így van.
2: Igen. Bikalon.
1: Helyes a válasz.
0: De
1: egyébként nagyon ügyes volt a nevét, megtudhatjuk?
2: Anna vagyok, igen.
1: Nagyon ügyes volt Anna, hogy még benne maradt a szerepben, és a rossz választ mondta, úgyhogy külön jár a taps. Annyit kérünk, hogy maradjon velünk a vonalban, és akkor egyeztetjük a részleteket, az adatokat.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük, hogy velünk játszott. Szép napot.
0: No, mi pedig akkor zenélünk, aztán összegzünk.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a

0: happy. 4 perc múlva lesz 8 óra, október 7-én szerdán, ez az Antrit reggel. Összegezzük az óránkat, azért elég sok minden történt. A napi ötös tagjaival átbeszéltük, hogy van-e élet vajon oda künn a világegyetemben.
1: Igen, és mi csak így kóstolgattuk, tehát nem mentünk a föld légkörén olyan nagyon túl távolra, úgyhogy van még bőven távolabb dolog.
0: Így van, mert ugye a világűr hete van.
1: Így
0: ezért
1: van.
0: Is kérdeztük, meg majd még beszélünk erről. Aztán már játszottunk, elkezdtük ezt a játékunkat, még lesz 9 darab.
1: Így van, ahova belépőt lehet nyerni, egy családi belépőt a Bikali Puchner birtok legújabb attrakciójába, a Játszó Birodalomba, ami október 23-án nyílik.
0: Így van, holnap is játszunk ugyanebben az időpontban.
1: És rossz válaszokat várunk.
0: És csak a rossz válaszokat várjuk. Most viszont óránk végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy felkészülünk a következőre, ami maradunk a világűrnél. Azt kérdezzük, hogy mit keresünk mi a világűrben?
1: Ez egy több oldalról megfogható kérdés.
0: És meg is fogjuk több oldalról, de várjuk a telefonokat is, hogy ön mit gondol, 74-444-444, majd a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
8: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Jelentős informatikai fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai és közigazgatási fejlesztési programot jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormány.hu hivatalos közleménye szerint több milliárd forintot biztosítanak a kormányablakok megújítására. A cél a papíralapú ügyintézés teljes felszámolása és az elektronikus rendszerek kiterjesztése az országban. Az új szoftverek bevezetésével az állampolgárok várakozási ideje a töredékére csökkenhet a hivatalokban. A kormányhivatali vezető üdvözölte a technológiai váltást, amely jelentősen tehermentesíti a köztisztviselőket. Ellenzéki szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek az adatvédelmi kockázatok és a kiberbiztonság megerősítésének fontosságára. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősök ki, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-a nem egy győzelemre, egy diadalra emlékeztet, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hűek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. Felidézte, 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet és Budapesten Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. Különböző származású életutat bejárt emberek voltak ők, de amikor dönteniük kellett, összekötötte őket Magyarország szolgálata, emelte ki. Tavaly óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csak nem 5,5 milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben. A döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódtak ki, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át. 2025-ben 139 tételben összesen 1,8 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter. 2026-ban az április 12-ével záruló 3,5 hónapban összesen 3,6 milliárd forintról döntött 107 tételben. Márciusban csak nem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban, de hamar véget ért a produkciója. Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett, írta a Facebookon a budapesti rendőrfőkapitányság. A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi az előadáshoz bekészített jelmezeket és kalapot, kesztyűt is felveszi. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper, szerda reggelt, ez az Antrit reggel, október 7-én 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Levi is, jó reggelt!
1: Jó reggelt, jó reggelt!
0: Na és akkor mai kérdésünk úgy hangzik, hogy mit keresünk mi ott fent az űrben? Milliárdokért kutatnak, az utak meg kátyusak, miért? 74-444-444, beszéljünk róla!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Pontban 4-9-kor, október 7-én szerdán, ez az Antris reggel, és ugye hát mai témánk az űr. Most Beyoncé is az űrről énekelt egy picit, legalábbis az égboltról, meg előtte beszélgettünk a napjátos tagjaival is az űrről.
1: Mert ugye a világűr hete van egyébként.
0: Így van, ezért adja magát a téma, és megkerestük Kis Lászlót.
1: Így van, Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki csillagászként fogja meg a dolgot. Őt értük el, és válaszolt nekünk, hogy mit keresünk mi az űrben.
0: Így van, mit keresünk mi az űrben?
2: Ugye az emberiség az gyakorlatilag 69 éve ezelőtt először a Föld körüli pályára állított egy mesterséges égitestet, ugye ez volt a Sputnik 1. Ennek emlékére a világűr hetében próbálunk kitekinteni, hogyha nem csak a köldökünket nézegetjük, hanem a horizont felé pillantunk, akkor csillagokat látunk. A csillagok között időnként bolygók is feltűnnek, és igen, néha űrhajósok is kilépnek a földi légkörön túlra. Mi csillagászok, ugye én csillagászként beszélek, azt szeretjük, amikor a világűrbe tudunk tenni mondjuk egy űrteleszkópot, és azzal az univerzumnak a legtávolabbi sarkáig el tudunk látni. Mindeközben a filozófusoknak is adjuk alapvetően az alapanyagot, hiszen az a kérdés, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban, az nem csak a csillagászokat érdekel, hanem általában nagyon sok embert is elgondolkodásra késztet. Vajon a Földe az egyetlen élettel teli a bolygó, akár csak itt a naprendszerben, akár a tejútrendszerben. Sok-sok-sok-sok érdekes kérdés, melyeknek mondjuk így azt, hogy a varázs ereje abban rejlik leginkább, hogy az emberi fantáziát megragadják. Természetesen az emberiség előtt álló jelenlegi legnagyobb kihívás az a változó klímájú földhöz való adaptáció, hogyan fogjuk tudni majd önmagunkat is túlélni, mondjuk így a következő néhány évtizedben, de az is elképzelhető, hogy az ötlethez, a megoldásokhoz szükséges ötletekhez akár még a világűrből is fogunk majd inspirációt szerezni. Szóval a világűrben sok mindent lehet keresni, és egy zárulás megjegyzés ide a végére, hát gazdag emberek próbálnak pénzt keresni a világűrből. A világűr, mint erőforrás, egyre többek számára hát szembe jön úgy is, mint egy lehetséges gazdasági aktivitásnak a helyszíne, földünket kívülről megfigyelve akár gazdaságilag hasznos információkat tudunk szerezni, és igen, a katonák is mennek már a világűrbe. Közelmúltban jelentette be az Egyesült Államok, hogy igen, ők nyíltan felvállalják fegyverek űrbéli telepítését, amire nyilvánvalóan a nagyhatalmak, a többiek is reagálni fognak. Szóval hihetetlenül gazdag az a svéd asztal, amit a világűr fölkínál bármilyen társadalmi csoportnak, és én csak abban tudok bízni, hogy a kedves hallgatók is megtalálják azokat a kis finom falatkákat, amelyek az ő számukra igazán érdekesek a világűr felől érkezve.
0: Na, köszönjük Kis Lászlónak.
1: Így van, annyira jó hallgatni egy szakavatottat a témában. Igen. És rengeteg mindent keresünk, tehát például arra lehet, hogy nem is gondol az ember, hogy valaki fegyverkezik az űrben.
0: Hát erre nem.
1: Egyszer felröppen egy ilyen hír, de hogy így nem számol vele egy átlag ember, hogy fölnézek az égre, és tulajdonképpen nem tudom, űrrepülők csatáznak, nem is tudom, hogy lehet ezt elképzelni. Talán még nehezebben, mint az UFO-kat, meg földön kívülieket.
0: Ez mennyire emberi már ez, hogy kimegyünk az űrben, ott vagyunk az űrben, és
1: ott is a balhét csináljuk.
0: És fegyver.
1: Az űrben csináljuk az űrt.
0: Húha, azt hiszem, hogy akkor most elmegyünk zenélni inkább.
1: Nem, pedig nem hétfő van.
0: Kipihenjük ezt.
1: Nem hétfő van, szerda van. A leghaszontalanabb nap.
0: Ezt a szóvíz bűnözést. És öntől is várjuk a telefont a 74-444-444-en. Mit gondol az űrről?
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: dance, we can dance all night. 8 óra múlt 26 perccel október 7-én szerdán, ez az Antrit reggel. Folytatjuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy...
1: Elég tág.
0: Hogy mit keresünk mi az űrben, ami elég tág. Igen. Ugye. Az előbb átbeszéltük, hogy mennyire emberi már az, hogy kiment az ember az űrbe, és ott is fegyverkezik. Olyan, mint az atom nagyhatalmi hidegháborús korokban.
1: Igen, pedig ugye régen volt egy ilyen világűr szerződés, amely a békés űrkutatás alapjait fektette le, valamikor 1967-ben íródott, és hát nem tudom, hogy ezt most felrúgják-e, vagy mi lesz vele.
0: Én nem tudom, mi lesz. De ez annyira nem jó hír.
1: Ez annyira nem jó hír. Viszont persze van rengeteg jó hír, ami történt itt. Ugye felfedeztük egy kicsit jobban az űrt, mióta a modernebb technika velünk van. Teszem azt, Holdról nem léptünk azóta, mióta a régebbi technikát használtuk. Vagy Holdra se léptünk, ez is egy...
0: Hát nem léphettünk, ugye megbeszéltük.
1: Ki van vetítve?
0: Nem, ennyi.
1: Valóban. Na de hogyha komolyra fordítjuk a témát, akkor azért rengeteg mindent megtudtunk az űrről, már így az elmúlt években a technika fejlődésével kapcsolatban is, és ezért talán egy kicsit közelebb kerültünk hozzá. De még mindig nagyon messze vagyunk.
0: Nagyon messze vagyunk, és az ezzel a baj, amit mondtam, legalábbis szerintem az ezzel a baj, hogy minél többet, tehát van jön egy felfedezés, azt hiszik, hogy többet tudunk, és rájövünk, hogy nem, hogy sokkal kevesebbet tudunk, mert egy felfedezés millió egy kérdést nyit meg, amire esetleg korábban nem is gondoltunk.
1: Igen, és ez annyira szerteágazó a téma is, várjuk az ön véleményét is egyébként a 74444444-es számon. Ön mit gondol, mit keresünk egyáltalán a virágűrben? Ugye ezt a kérdést meg lehet fogni több okból is. Az egyik, hogy miért vagyunk mi itt a Földön, mint emberek. A másik, hogy miért... próbálunk meg kilépni a világűrbe. Mi után kutatunk.
0: Én elmondom neked, hogy például a skótok mit kutatnak az űrben.
1: Na mit?
0: Különös kísérletet kezdenek el hamarosan a skótok, és japán kutatók, amely során azt szeretnék kideríteni, hogy hogyan érlelődik a skót viszki a világűrben.
1: Rendkívül fontos.
0: Ez a vizsgálathoz felhasznált viszki mintát 2 év múlva, 2028-ban juttatják majd a világűrbe egy műholddal, amely 5 évet tölt majd orbitális pályán.
1: Húha. Ez most egy elég váratlan információ volt számomra. Én azt szerettem csak volna mondani még, így hozzáfűzve a témához, hogy ugye kiléptünk a világűrbe 1969-ben, mint holdra lépés. Mondhatjuk ezt, talán igen. Mondhatjuk most, a tudomány ezt támasztja alá. És most eljutottunk oda már itt az elmúlt években, hogy szóba jött ugye a Földnek valamilyen szintű evakuálása. És nem csak próbáljuk felfedezni a világ űrt, hanem azt is próbáljuk kideríteni, hogy van-e egyáltalán olyan helye még a tejútrendszerben, vagy bárhol a nagyvilágban. Hogy mondjam ezt? Nem lehet megfogni egyszerűen, hogy van-e olyan hely, ahol szintén tudna élni az ember, ahol életre alkalmas körülmények vannak. És talán, ha ebbe az irányba megyünk el, az még egy érdekesebb dolog lehet, ugye egyrésztről kötődünk hozzá mi emberek is, hogy velünk megtehetik majd, hogy akár elutazunk, vagy akár ki is költözünk a világűrbe.
0: Hát ahhoz pedig kell a viszki.
1: Hát... természetesen a világűrben töltött boldog élethez kell a viszki, hogy milyen albérletárak lesznek ahhoz, meg végképp kell majd.
0: Az biztos.
1: A viszki.
0: Ön mit gondol, mit keresünk mi az űrben? 74444444.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
3: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek, ma már országos kereskedői szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
1: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
3: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
1: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
3: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Moda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
1: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér, mit kínálnak ezen a téren?
3: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
1: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
3: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
2: Ennyi volt a reklám! Ez az Altrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antrics reggel 8.39-kor, október 7-én szerdán, és hát a folytatjuk mai témánkat, ami az űrről szól, hogy mit is keresünk mi ott fent az űrben. Egyrészt, most oké, hogy mit keresünk, de mit keresünk mi ott az űrben? Miért nem ide fordítjuk azt a rengeteg pénzt?
1: Meg energiát. Meg tudást.
0: Meg mindent. Meg
1: abszolút mindent.
0: Tehát az van, hogy fellőnek egy rakétát X milliárdért.
1: Azért, mert itt tudjuk, mi a helyzet. Itt tudjuk, hogy mi a rossz, mi a jó. És
0: de
1: nyilván,
0: a rosszból lehetne jót csinálni, csilliárdokból.
1: Nyilván lehetne, de az ember szerintem egy olyan lény, aki szereti mindig az újat, a még ismeretlen felfedezni. Hát minek indultak el a felfedezések, nem?
0: Nem bírtak a
1: segítségben. 1400-as években, ugye? Azért. Mert nem bírtak. Fogták és át akartak hajózni a világ túlsó felére. Nem?
0: És leesni a széléről.
1: Igen. Nyilván. Ehhez képest most itt vagyunk egy geoid alakú földgolyón, bolygón.
0: Ez olyan jó ez a geoid alakú. Tehát föld alakú a föld.
1: A tetejénél meg az aljánál.
0: De a megnevezés mondom. Tehát a föld alakú. Köszönjük.
1: Hát nem.
0: Hát de.
1: Miért a kenyér is kenyér alakú? Nem mondhatod rá, hogy zsemle alakú, mert a kenyér hát, kenyér.
0: De van zsemle alakú kenyér.
1: Igen?
0: Hogyne.
1: Te találkoztál én?
0: Persze, hogy találkoztam.
1: Az űrben?
0: Az űrben. No és igen, az a kérdés, az én kérdésem legalábbis az, hogyha X milliárdért tényleg fellő egy gazdag ember, mondjuk egy Musk vagy egy Bezos rakétákat, abból mondjuk fel lehetne újítani egész Magyarországnak az úthálózatát.
1: Fel lehetne, de neki nem, az nem érdeke.
0: Hát nem érdeke.
1: Mert abból nincs bevétel. Az hát űrből ez, meg lehet, hogy van.
0: És akkor az űrt megint kiteszük a kapitalizmusnak, ugye?
1: Jaj, de rossz fele megyünk. Ez lassan kezd földbe állni az a rakéta, amivel éppen az űr felé szárnyalnánk.
0: Az űr szemétbe?
1: Meglátjuk, hogy űr szemétbe, még egyelőre nem tudjuk. Jó? Még egyelőre nem tudjuk. Az biztos, hogy egyébként így mi magyarok, hát nem mi magyarok, hanem egy-két magyar járt már a világűrben, pontosabban három, és köztük azért volt olyan, aki nem azért, hogy mondjuk kutatáson végezzen valamilyen, vagy kutatást végezzen, hanem csak úgy, mert ne. Tudod?
0: Mert lehet.
1: Mert igen. És szerintem ez egy olyan ág már, itt ugye az űrturizmusról beszélünk, ami megjelent az űrrel kapcsolatban, ami lehet, hogy nem feltétlenül a jó irány. Ugye régen azért mentek, hogy megtudjuk, mi van ott, hozzunk haza a föld felszínéről, a más bolygókról, a nem is tudom elképzelni, hogy honnan, hozzunk haza mintákat, elemezzük. Most meg inkább az űrturizmus fele kacsingatunk, ugye itt beszéltük, űrturizmus, űr, hadipar, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az biztos, hogy a világűr, mint olyan, számomra és szerintem nagyon sokak számára még mindig elképzelhetetlen. És nem tudjuk magunkat hova rakni. Most én itt olvastam egy ilyen számot, hogy nagyjából a világűr, mint egy az univerzumnak 5%-át ilyen normális, kézzelfogható anyagként ismerjük, csillagok, bolygók, stb. És a többi részét nem ismerjük. Sötét anyag, sötét energia, meg a fene tudja micsoda, de akkor honnan tudjuk, hogy az 5%-át ismerjük, ha nem ismerjük, mi az egész? Lehet, hogy csak 2%-át ismerjük, vagy 0,00.

0: 0-0-0-1.
1: Ez most ugyanazt mondod el, amit én is elmondtam, hogy ha valamit megtudunk, akkor igazából rájövünk, hogy semmi, hogy nem tudtunk meg többet, mert hogy folyamatosan új kérdések.
0: Igen, de itt honnan tudjuk, hogy az 5% akkor amit tudunk?
1: Hát most jelenleg, amit nagyjából tudunk, annak az 5%-át tudjuk.
0: Igen,
1: és amit elképzelünk, annak az 5%-át.
0: Ugye nekünk általában, mint az iskolában mondjuk, nem terjed tovább a tanítás a naprendszeren kívül, ugye? Most földrajzból megtanulja az ember, hogy Merkur, Vénusz, Föld, Mars, és így tovább. De ugye vannak exobolygók, amik a naprendszeren kívül vannak, és ezekkel nem nagyon foglalkozunk egyébként. Pedig érdekes téma most így.
1: Hát nem nagyon foglalkozunk, mert sokkal jobban érdekel minket az, hogy beleléptünk a kátyúba a járdán, és elestünk.
0: Valóban. Ez mondjuk mi magyarok, mármint, hogy mint Magyarország, nem nagyon vagyunk benne az űrkutatásban.
1: Nem nagyon vagyunk benne. De egyébként, hogyha azt nézzük, hogy oké, pénz, mennyi pénz elmegy, azért vannak olyan fejlesztések, amiket a mindennapokban is használunk, és az űrprogramból jönnek, például a fülhőmérő, a memória hab.
0: Minden nap használjuk a fülhőmérőt.
1: Hát jó, nem minden nap használjuk, de a memória hab, most ugye a párnák, mit tudom én, is az űrprogramból vannak, vagy a vízszűrő, amit viszont használunk.
0: Azt mondjuk, igen. Tehát azért
1: az is onnan van.
0: Mégiscsak van értelme ezeknek a beleölt dollármilliárdoknak.
1: Hát valami értelme biztosan van. Ön mit gondol, van értelme? 74-444-444, csörögjön és beszéljük.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 10 perc múlva 9 óra lesz, október 7-én szerdán, ez az Antrics reggel. Folytatjuk mai témánkat, ami az űrről szól, mert hogy a világűr hetében vagyunk, pontosan a közepén, és hát eddig azért beszéltünk már arról, hogy hadászat is van, meg turizmus is van, meg még oda mennek a csilliárdok, de most beszéljünk egy kicsit arról szerintem, Levi, hogy ha holnap jelezne egy idegen civilizáció nekünk, akkor örülnünk kéne, vagy azonnal mindent lekapcsolni, nehogy véletlen megtaláljanak?
1: Ezen gondolkodtam egyébként a kérdésen, és nem pont ezen, hanem hogyha egy új civilizációval találkoznánk, vagy jeleznének nekünk, akkor egyrészt, ha most mi az ő bolygójukra lépünk, teszem azt, aki ismeri Pandorát, meg az Avatárt, egy új bolygójra lépünk, akkor ellenségesek lennének-e velünk? Ez az egyrészt a kérdés, hogy végül is hogy kéne készülnünk. A másik kérdés, hogyha ők lépnének a mi bolygónkra, akkor mi is ellenségesek lennénk velük, nem?
0: Biztosan.
1: Tehát ha valami ide kerülne, akkor egyből le akarnánk lőni, biztos, egyből likvidálni lenne. Akarnánk.
0: De szerintem ez lenne akkor is, hogyha mi mennénk máshova.
1: Hát akkor miért csodálkozunk azon, igen, hogy mondjuk másik...
0: Nem úgy, hanem, hogy mi is agresszívak lennénk, hogyha mennénk máshova.
1: Igen. Tudod,
0: hogy kolonizálni akarnánk, biztos. Hát az Avatár is arról szól.
1: Jó, nyilván az Avatár is arról szól egy idő után, de a lényeg, hogy ha mondjuk valamelyik bolygóra lépnénk, ahol van élet, nem olyan emberi, mint ahogy azt mi elképzeljük, de van valamilyen élet, akkor az ottani lények meg akarnák védeni magukat, nem?
0: Igen.
1: De mi meg úgy lépnénk oda, hogy eleinte baráti jelleggel feltételezem, nem atomfegyverekkel lépnénk mondjuk a Merkurra, ahol valószínűleg nincs élet, mert azt tudnánk, de hogy...
0: Ki tudja, hogy lépnénk oda? Hát hallod, hogy mennek fel a fegyverek.
1: De a fegyverek azért mennek, mert itt a Földön konfliktusunk van egymással, bizonyos országoknak pontosabban. Az, hogy az űrben az űr többi képviselőjével, nem tudom, hogy lehet ezeket hívni.
0: Jó, legyen úgy.
1: Az űr többi képviselőjével először szerintem nem arra törekednénk, hogy akkor itt most puff. Vagy te igen?
0: Hát én nem, de hát hogyha megnézzük a világvezetőit, tehát nem a jó pofiskodásról híresek.
1: Valóban nem, de maga az űrkutatás, az űrbe kilépés azzal a céllal kezdődött el egyébként is, hogy az ember valamit megtudjon a világűrről, nem?
0: Gondolom.
1: Legalábbis én ezt gondolom, nem tudom, mert nem éltem még. De valószínűleg tartom, hogy ezzel történt. Nyilván közrejátszik az, hogy fellövünk műholdakat, az segít a földi létben is, de alapvetően nem az volt a cél, hogy fölmenjünk, és mindenkit kiírtsunk magunk körül, hanem ha van is valahol élet, azt felfedezzük, és akkor...
0: Hát ugye a hidegháborúban ugye a Szovjetunió meg Amerika egymást nyomták előre itt az űrversenyben.
1: Így van, ezért történt az, hogy 69-ben, meg utána lévő években holdra léptünk, és azóta nem nagyon, mert akkor számított, és minden pénzt beleöltek.
0: Most de meg... szerinted azért számított, hogy felfedezzünk ott valamit, vagy azért számított, hogy elmondhassa Amerika vagy Szovjetunió, hogy jobbak, mint a másik?
1: Szerintem egy kicsit mindkettő. Mert lényegében az, hogy egymással versenyeztek, vagy hadakoztak ez ügyben, az azt is eredményezte, hogy egy csomó dolgot fedeztünk fel, mint emberiség a világűrben. Tehát ennek valahol van egy pozitív oldala is. Nyilván sok pénz, meg sok erőforrás, meg minden el lett erre locsolva, de azt beáldozták akkor a nagyhatalmak.
0: Így van, beáldozták, mi is beáldoztuk. A mostani perceket zenélünk egyet, aztán összegzünk.

0: 3 perc múlva lesz 9 óra, október 7-én szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük az óránkat, kiutaztunk a világűrbe egy picikét, sőt, nagyon.
1: Nagyon, igen, távol is, mert hogy mi ismerjük a naprendszerünket, ismerjük a tejútrendszert még esetleg, de hogy az egész galaxis annyira tág és annyira messze van, bár talán van sarka, mint ahogy itt Kis László mondta nekünk, hogy a legtávolabbi sarkába is el akarunk látni. Nem lehet elképzelni szerintem. Emberi elme nem tudja felfogni, hogy mi van oda fönt, oda kint. Nem is.
0: Hát csak gondoljunk bele abba, hogyha már képzelgések szintjén vagyunk, hogy mennyiféle fajta sci-fi van. Megszületett már az elmúlt 300 év, 400 évben. Könyvben, filmben, mindenben.
1: Igen, és akkor elképzeljük valahogyan az UFO-kat, az űrlényeket.
0: Hát de azt akarom, hogy ők is hányféleképpen képzelték el ezeket.
1: Tehát és valószínűleg egyik se.
0: Valószínűleg egyik se.
1: Az, amit oda képzeltek.
0: Így van. No, hát nem lettünk sokkal okosabbak az űrrel kapcsolatosan, de hát ez már csak ilyen.
1: Ez már csak ilyen, és jót beszélgettünk róla, szerintem ez sokkal fontosabb, hogy egy kicsit azért mégis boncolgassuk, de hát nyilván nem vagyunk mi se szakemberek.
0: Így van. Köszi, Levi, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, 10 órakor jövök addig.
0: Majd várunk. A folytatásban pedig érkezik Németh Ágnes, a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és a munkavédelmi főosztályának a vezetője. Beszélgetünk egy kicsikét az állásbőrzéről. A hírek után kezdünk, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
7: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Monsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként és kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte, és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022. áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A délies szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerd reggel, ez az Antrit reggel, október 7-én 9 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok a folytatásban. Németh Ágnes, a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának vezetője program ajánlóval érkezik hozzánk. Mindjárt kezdünk, nem menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel,
3: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 12 perccel október 7-én szerdán, ez az Antrit reggel, és Németh Ágnes, a Tolnamegyei Kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának vezetője programajánlóval érkezett hozzánk, itt ül velem szemben. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
0: No hát, milyen rendezvényekkel várja a kormányhivatal az állampolgárokat?
1: Jövő héten hatalmas hetet fogunk megnyitni a Babits Mihály Kulturális Központban. 13-án kezdődnek a rendezvényeink, rögtön egy állásbőrzével indítjuk a hetet, ahova mindenkit szeretettel várunk.
0: Ez pontosan mit jelent?
1: Az állásbőrzére cégeket hívtunk meg. Tavaly történt először az Tolna megyében, hogy ilyen állásbőrzét szerveztünk, és olyan nagy sikere volt, reggel, amikor mentünk a nyitásra, már az érdeklődők ott álltak ki a műfáz előtt. Ezen fellendülve úgy döntöttünk, hogy idén újra megtartjuk ezt az állásbőrzét. 30 céget kerestünk Tolna megyében, akiknek jelenleg vannak üres állás ajánlatai, és várjuk azokat az érdeklődőket, akik jelenleg nem dolgoznak, álláskeresők, illetve azokat is szeretettel várjuk, akik jelenleg munkahelyen vannak, viszont azon gondolkodnak, hogy szeretnének váltani, nekik is érdemes eljönni az állásbőrzére, mert lehetőséget kapnak arra, hogy a munkahelyekkel közvetlenül találkozzanak, és ott elbeszélgessenek, már egy ilyen felvételi beszélgetésre is akár sor kerülhet.
0: Mert hogy hát ilyen szimulált állásinterjú helyzetről is van szó, ezt hogy kell elképzelni, így leülnek egymással szemben, és akkor eljátsszák, mint hogyha ténylegesen az lenne?
1: Így van. Az ELTE-nek a szakemberei jönnek le, külön erre az alkalomra lehozzuk őket Budapestről. Vállalták azt, hogy rapid interjúkat fognak végezni azokkal az érdeklődőkkel, akik ezt bevállalják, ahol szembesülhetnek vele az emberek, hogy mi az a mellé lépés, ami miatt esetleg nem sikerül a munkahelyet megtalálniuk. Én mindenkinek szeretettel ajánlom a figyelmébe. Ezt Tolna megyében úgy gondolom, hogy csak nálunk elérhető egyedül ezen az állásbőrzén.
0: És hát ugye említésre került, hogy a tavalyi az nagyon nagy siker lett, akkor idén is valami hasonló elvárások vannak.
1: Így van, nagyon szeretnénk, hogyha az egész megyéből érkeznének azok az érdeklődők, ezért terítettük is az egész megyét a szórólapjainkkal, a foglalkoztatási osztályokon a kollégáink is mondják, hallottam, hogy ilyen falusi kisboltokba is kiteszik a szórólapot, még a Facebookon nem tudtuk megjelentetni a kormányhivatal oldalán az állásbőrzének a reklámját, viszont a falusi kisboltban már tudtak róla, hogy 13-án a Babits Művelődési Házban állásbőrzének tart a kormányhivatal.
0: És hát különböző álláskeresési technikákat is elsajátíthatnak ott a jelenlévők, ami azért nem utolsó szempont.
1: Így van, a kollégáim a foglalkoztatási osztályokról is kivonulnak, ők szolgáltatásokkal fogják várni az érdeklődőket, segítenek önéletrajzot írni akár, tehát olyan is eljöhet, akinek jelenleg nincsen kész önéletrajza, erre ott sor kerülhet, tehát meg tudják csinálni, a papírt a kezébe kaphatja, mehet azokhoz a cégekhez, ahol esetleg érdeklődhet, illetve beszélgetnek vele arról, hogyha már többször elment állásinterjúra és az nem volt sikeres, akkor vajon mi lehet az a probléma, ami nála kezelhető, és ott a kollégák ebben fognak segítséget nyújtani.
0: Hát azért ezek komoly segítségnek hangzanak, már az önéletrajz összeállítása is egy olyan dolog, az állásinterjú helyzet pedig aztán pláne, hogy mi a következő program, azzal folytatjuk majd a dal után, maradjon velünk.
2: A Rock kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Sokkal!
1: 9 óra múlt 20 perccel október 7-én szerdán, ez az Antrit reggel, és folytatjuk beszélgetésünket Németh Ágnessel, a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának vezetőjével, aki ugye programajánlóval érkezett hozzánk, az imént átbeszéltük az állásbőrzét, és akkor térjünk rá arra, hogy mi a következő program.
2: A következő napon, október 14-én az egyetemeket várjuk, látjuk vendégül a Babits Művelődési Központban. Ezek az egyetemek azért jönnek, hogy nyílt napot tartsanak a középiskolás végzős diákok számára. Uh-huh. Az egyetemek mellett meghívtuk azokat a képzőintézményeket, akik felnőttek képzésével is foglalkoznak, tehát azért nagyon fontos, és nagyon örülök annak, hogy eljöhettem ide a rádióba, és elmondhatom, hogy olyan felnőttek érdeklődését is várjuk, akik esetleg tovább tanulni szeretnének, mert felnőtt képzők is jelen lesznek ezen a napon, nem csak a középiskolás végzős diákjait várjuk szeretettel, hanem akár felnőtt munkában állókat, akik szeretnének tovább tanulni, vagy álláskeresőket, nagyon nagy szeretettel várunk.
1: Ez a jövőt záloga pályaválasztási kiállítás.
2: Így van, ez a jövőt záloga pályaválasztási kiállításnak egy új napja. Nagyon sok évvel ezelőtt már bepróbálkoztunk ezzel még a COVID előtt, hogy az egyetemeket meghívtuk, csak sajnos a COVID keresztül húzta a számításainkat, ugye akkor nem lehetett ilyen nyilvános rendezvényeket szervezni. Az első 1-2 évben nem mertük bevállalni az egyetemi napot, viszont a tavalyi évben már olyan sikeres volt a pályaválasztási kiállításunk, hogy úgy gondoltuk, hogy az érdeklődés miatt szükség van erre is. És többek között meghívjuk a Dunaújvárosi Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet, Széchenyi István Egyetem itt lesz Győrből, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvárról, vagy akár a Szegedi Tudományegyetem is megjelenik ezen a rendezvényünkön.
1: Ez itt nem kis egyetemekről
2: nem.
1: van szó.
2: Így van. Azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes eljönni, és bíztatom az iskolákat is, hogy engedjék el a diákokat. A szülőket kérem, hogyha lehetőségük van rá, akkor kísérjék el a gyerekeket. Amennyiben úgy van, akár igazolást is tudunk adni arról, hogy részt vettek ezen a napon, tehát szerintem igazolt hiányzásként, meg talán mindegyik iskola támogatja azt, hogy a pályaválasztásban a diákjait segítse. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
1: Ugye ez jövő szerdán lesz, ha minden igaz?
2: Így van, 14-én.
1: És hát hogyha lesz elképzelni, kiállnak standokkal?
2: Így van, ugyanazok a standok lesznek, mint az állásbőrzén és a munkáltatóknak. A 14-én az egyetemek fognak ezekre a standokra beköltözni. Mindegyiknek a felirata ott lesz, tehát a diákok, az érdeklődők láthatják, hogy melyik egyetemeket hívtuk meg, és ki tudják választani, hogy az érdeklődésüknek megfelelő egyetemről az ide érkező segítség tájékoztassa őket a továbbtanulási lehetőségekről. Nyilván hoznak speciális dolgokat is, amivel csak ők foglalkoznak. Uh-huh. Mindenképpen azt mondom, hogy egy pár órát érdemes itt tölteni ezen a rendezvényen.
1: Hát azért szét kell nézni.
2: Mindenképpen, így van.
1: És ugye a megye felnőtt képzői és nyelviskolák is
2: így van.
1: Lesznek.
2: Így van.
1: Akár az ügyben is lehet érdeklődni.
2: Így van. Azt gondolom, hogy akinek bármiféle tanulási vágya van mostanában, annak érdemes odalátogatni, mert előfordulhat, hogy éppen a számára kedvező iskolát is sikerült meghívnunk.
1: No hát akkor ez is jól hangzik, zenélünk egyet, és folytatjuk, hogy például, hogy a középiskolák is bemutatkoznak-e, úgyhogy maradjon velünk.

0: Kettő perc múlva 9:30 lesz, október 7-én szerdán, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Németh Ágnessel, a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának a vezetőjével. Az imént már belekóstoltunk a jövőt zálog a pályaválasztási kiállításba, ami október 14-től veszi kezdetét. Beszéljünk egy picit arról, hogy idén is bemutatkoznak-e a középiskolák is.
1: Így van. 15-én és 16-án a középiskolákat fogjuk vendégül látni, a pavilonokba ők fognak beköltözni, és tisztelettel várjuk az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulóit. Alapvetően az összes iskolával felvettük a kapcsolatot, és megszervezzük a beutazásukat, várjuk őket ütemezetten, pont azért, hogy ne egyszerre érkezzen az egész megyéből mindenki mondjuk csütörtökön reggel, hanem folyamatosan elosztottuk őket. 10 órától 2 óráig lehet megtekinteni a standokat, és reméljük, hogy minél több kisgyerek meg tudja nézni, és ki tudja próbálni magát ezeken ezekben a standokban.
0: Milyen extrákkal várják az általános iskolásokat?
1: Kivonul a mentőszolgálat az esetkocsijával, oda be lehet ülni, ki lehet próbálni, a tűzoltóautó is személyesen megtekinthető, illetve a katasztrófavédelemnek a műveleti laborja, akár az újraélesztést, illetve VR szemüveg segítségével meg tudják nézni, hogy milyen tevékenységeket tudnak gyakorolni. A szakképzési centrum egy külön sátrat fog építeni a művelődési ház mellé, ami már évek óta így megtörtént. Ez ilyen szakmatúra-szerű programon vehetnek részt a diákok, ahol tényleg a középiskolákban felelhető összes olyan virtuális, tehát, hogy nem ténylegesen fognak ott hegeszteni mondjuk, hanem ilyen virtuálisan előállított gépekkel tudják kipróbálni magukat, hogy nekik ez a tevékenység menne. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz ez a két nap, várjuk az érdeklődőket szeretettel.
0: Ez a két nap is az lesz, úgyhogy beszéljünk még egyszer, emeljük ki még egyszer, hogy milyen program, mikor, kiket vár.
1: Jövő héten 13-ától beköltözünk a Babits Mihály Kulturális Központba. 13-án az állásbőrzével várjuk azokat az érdeklődőket, akik munkahelyet szeretnének váltani, vagy egyáltalán munkáltatót szeretnének találni magukkal, vagy maguknak. Kormány megbízott úr fogja megnyitni ezt a rendezvényt 13-án keddi napon. 14-én kezdődik a pályaválasztási kiállításunk, aminek a neve Jövőt zálog a pályaválasztási kiállítás. Újra kormány megbízott úr megnyitja a rendezvényt, és 10 órától 2 óráig az ország egyetemeiből mazsolázgathatnak azok az érdeklődők, akik jönnek, illetve olyan felnőtt képző intézmények és nyelviskolák, akik elfogadták a meghívásunkat, várják az érdeklődőket az egyetemi napon, október 14-én. Uh-huh. A pályaválasztási kiállítás utolsó két napja, 15-e, 16-a, csütörtök, péntek, amikor a középiskolák fognak megjelenni. Ezeken a napokon már nem lesz megnyitó, viszont az egyik nap zenés, a másik nap táncos produkcióval várjuk az érdeklődőket. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha az általános iskolások, illetve szüleikkel, pedagógusokkal meglátogatnának bennünket. Én azt gondolom, hogy a jövő héten, egész héten érdemes lesz a Babits Mihály Kulturális Központba ellátogatni.
0: Na hát akkor remélem, hogy jól sikerül ismét, ahogyan tavaly is, és köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.
0: Minden jót.
1: Minden jót.
0: Mi pedig a folytatásban rátérünk az időjárásunkra még egyszer, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
6: OTP. Itt vagyunk.
7: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap holnap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás. Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy perccel múlt 3:40, október 7-én szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor térjünk rá még egyszer mai időjárásunkra. Most már nagyon kellemes kint lenni, 15-16 fok környékén járunk jelenleg, és ezzel még, és ez még egy tízesebb feljebb megy, 26 fok környékén alakul majd a maximumunk. Levelet mi az, felhő nem lesz az égen, úgyhogy a napsütési lesz a főszerep. Magunkba szívhatjuk a sok-sok finom D-vitamint, ha tehetjük, akkor délután ugorjunk ki picikét sétálni a városban, vagy akár erdőben, bármit lehet csinálni ebben az időben. Igazából most már divat tippünkre elmondható talán az, hogy nem nagyon kell pulóver, most már jó kint lenni, így készüljön tehát. Aztán a pollenjelentésre is térjünk még rá egy picikét, továbbra is a kültéri allergén gombák spóra száma okozhat gondot, mert hogy az országosan magas, nagyon magas szintet ér el, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. És akkor a végére az orvos meteorológia, ahogy szoktuk, továbbra sem várható fronthatás, de a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat, de hát a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, ahogy mondottam volt, így készüljön, így kalkuláljon tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, élünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: Olyan nagyjából 2 perc múlva lesz 10 óra, október 7-én szerdán, ez az Antrics reggel. Kifutunk az időből, úgyhogy hát megköszönöm a figyelmét. Érkezik mindjárt vissza Levi, aztán holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig pedig minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra a Babits Mihály Kulturális Központba a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
9: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
11: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: Jelentős növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az iparegészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadékhiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajók forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekélygázlók és zátony miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyóvízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határ de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt.
2: Rádió Antrit időjárás.
12: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déglies szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
13: Már a 10 órán is túl vagyunk, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig bekészítve a délelőtt hátralévő részében, és üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, szép napot kívánok október 7-én is. A legnagyobbak pedig már a fülünkben duruzsolnak, Dash meg Young Fly közösen a Kiskece indít.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei szólnak itt az Antriton október 7-én is, amikor is az Amáliák ünnepelnek, mármint a névnapjukat, úgyhogy őket köszöntöm. Az Amália női név a germán Amal kezdetű nevekből származik, a névképző egy gót királyi családra utal, valamint megtalálható benne a védelem névelem is. Egyébként vannak születésnaposok, Falk Miksa újságíró, szerkesztő, publicista is e napon született, ahogy Vlagyimir Putyin orosz politikus, a KGB igazgatója, Oroszország elnöke is ezen a napon látta meg a napvilágot. De itt van még Toni Braxton, amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, és Louis Capaldi, olasz származású skót énekes, dalszerző és zenész is a listán. Ők is ma vágják tortájukat, sok boldogságot nekik. 1555-ben ugrunk vissza, már ami az eseményeket illeti. Első Szulajmán szultán újból elrendelte az erdélyi rendeknek, hogy ismét János Zsigmondot tekintsék erdélyi fejedelemnek. Aztán egy nagy ugrás, 1919-ben, ekkor alakult meg a Holland Királyi Légitársaság, a KLM. 1931-ben az első infravörös fénnyel készült fényképet lőtték Rochesterben, 1949-ben pedig megalakult a Német Demokratikus Köztársaság, vagyis az NDK, ketté szakadt ugye Németország. 1982 a New Yorki Broadway-en bemutatták a Macskák című musicalt, 97-ben pedig elindult az RTL, akkoriban RTL Klub kereskedelmi csatorna teszt adása is. Átlépünk az ezredfordulón, 2001-ben megindult az amerikai hadsereg támadása Afganisztán ellen, 2003-ban Arnold Schwarzeneggert Kalifornia állam kormányzójává választották, végül pedig 2008-ból az utolsó eseményünk, elindult a Spotify, a világ egyik legnagyobb zenei streaming alkalmazása. Hát ez minden, amit a mai napról tudni kell, meg azt, hogy jönnek a legnagyobbak a folytatásban is, Gabriel és a Dream érkezik mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Haló!
9: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Menü ajánló a Rádió Antriton. A Pizzamában ma tarhonyalevest ebédelhetünk. A főételek közül választható zöldborsós csirkeragú szarvacska tésztával, vagy rakott túrós tészta vaníliasodóval. A szászétterem mai kínálata csirkebecsinált leves vagy hideg gyümölcsleves, az A menü zöldborsos csirkemell ragú tésztával, a B menü holstein sertésszelet hagymás tört burgonyával. A Café Amaretto mai kínálata erdei gyümölcsleves tejszínnel vagy paradicsomleves, a főételek közül választható rakott burgonya kolbásszal és virslivel, vagy zöldborsó főzelék fasírtal és friss kenyérrel. A C menü szezámmagos rántott csirkemell rizssel és jogurtos salátával. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy angol énekes dalszerzővel szaladunk tovább itt az Andréton, aki debütáló albumával a Dream Cell 1993-ban jött ki, és egyből az Egyesült Királysági kislemez listájának élére került. Gabriel és a Dreams, ez érkezik ide az Andrisra.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: Első óránk végéhez értünk, itt az Andrit szól, 11 óra lesz perceken belül, ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, informálódunk egyet, aztán természetesen hozom is vissza majd a legnagyobbakat. Jennifer Lopez és David Guetta indít a Save Me Tonight, várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a Fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzet régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóházba. Konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozóügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9%-ről 8,5%-ra nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veselák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást szállítmányokat követel be a nyugati partnerektől.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű, a déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Átléptünk a 14 órába, a csodálatos délelőtöt kívánok itt az Antriton a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, óránkat pedig David Guetta és Jennifer Lopez közösen nyitja. Ez a Save Me Tonight.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A legnagyobbak szólnak itt az Antritón, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, ami közé most az időjárás frissítésünket szúrom be, mert hogy már 19-20 fokot mutatnak a hőmérők, és napos időnk van odakint, ez még az indián nyár utolsó pár napja itt, amit élvezhetünk, mert hogy ma még napos meleg idő, aztán holnap után inkább már egy kis lehűlés érkezik, előnte csütörtökre írták, most már inkább péntekre tolódik ez a bizonyos előrejelzés. Szóval ma még 26 fok lehet a maximum, élvezhetjük a napot, mert hogy felhő sem zavarja, meg semmi nem zavarja ezt a bizonyos napsütést. A D-vitamin ilyenkor azért jót tesz a szervezetünknek, de fontos ügyelni a réteges öltözetre, főleg a reggeli órákban, olyankor még azért elég csípős hideg van, délután meg már nem kell se a pulcsi, se a kabás, se semmi, hát egyszerűen ilyen ez az idő, ilyen ez az ősz. Van, ahol jó, van, ahol nem. Ami viszont biztos, hogy a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka véget ért, ennek lehet örülni. A többi közül a gombák spóraszáma van magasan jelen a levegőben, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor forduljon orvoshoz. Fronthatás továbbra sincs felettünk, igazából csak a délelőtti melegedés miatt vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat egyeseknél. A melegebb délutáni órákban ugyanakkor csökkenhet a koncentráció képességünk, és tompaság, fáradékonyság, akár migrén is jelentkezhet. A napos idő úgy ámblok jó hatása van a hangulatunkra, ennek lehet örülni, a közérzetünknek is jót tesz, ha tehetjük, akkor mozduljunk ki a szabadba, tegyen így ön is, és persze tartson velünk a folytatásban, mert a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között a One Direction és a One Thing érkezik mindjárt, ne menje sehova.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
3: Menüajánló a Rádió Antriton. A Pizzamában ma tarhonyalevest ebédelhetünk. A főételek közül választható zöldborsós csirkeragú szarvacska tésztával, vagy rakott túrós tészta vaníliasodóval. A szászétterem mai kínálata csirkebecsinált leves, vagy hideg gyümölcsleves. Az A menü zöldborsós csirkemell ragú tésztával, a B menü holstein sertésszelet hagymás tört burgonyával. A Café Amaretto mai kínálata erdei gyümölcsleves tejszínnel vagy paradicsomleves, a főételek közül választható rakott burgonya kolbásszal és virslivel, vagy zöldborsó főzelék fasírtal és friss kenyérrel. A C menü szezámmagos rántott csirkemell rizssel és jogurtos salátával. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
4: Ennyi volt a reklám!
3: A One Direction együttes a zseniális megérzésnek és a szerencsének köszönheti, hogy létezik. Miután tagjai a Brit X-faktorban kiestek, Simon Cowell összerakta őket egy csapatba, és egészen a harmadik helyig meneteltek, bár most már egyénileg is elismert énekesek. Nálunk együtt szólnak, ez a One Thing, itt az Antriton.
4: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Toncsa, itt az Antriton, nem egész 3 perccel járunk 12 óra előtt, jó itt vagyat az ebédhez, bármire is esik ma a választása. Hát hamarosan érkeznek a régiós térség legfontosabb hírei, Joli szállítja őket, aztán természetesen majd a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei is felcsindulnak a következő óránkban. Taylor Dane meg a Tell It To My Heart az élen, várom vissza majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Az aradi 13-akra emlékeztek Szekszárdon is. 15 éves lett a Bátaszéki Morzsó Egyesület, lassan vége az indián nyárnak. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Újabb 5 szabadtéri tűzesettel növekedett a statisztika hétfőn Tolna megyében. Az esetekről Köves Pétert, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője beszél.
9: Az elmúlt napokban ismét a szabadtéri tüzek adták a legtöbb munkát Tolna vármegye tűzoltóinak. A hétvégén 14 tűzesethez vonultak az egységek, ezek közül 13 alkalommal a szabadban csaptak fel a lángok, hétfőn pedig újabb 5 szabadtéri tűzeset történt a megyében. Az egyik legjelentősebb eset Pogyiszon történt, ahol kerti hulladék égetése közben terjedt tovább a tűz. Az aljnövényzet először mintegy 800 négyzetméteren égett, majd a lángok átterjedtek a szomszédos ingatlanra és egy önkormányzati területre is. Összesen csak nem 2000 négyzetmétert érintett a tűz, amelyet a Tolna önkormányzati és a szekszárdi hivatási tűzoltók végeztek végül meg. Az idejében már 243 alkalommal riasztották szabadtéri tüzekhez Tolna megye tűzoltóit, és több mint 233 hektárnyi terület égett le. Ezeknek a tüzeknek jelentős része bizony emberi gondatlanságra vezethető vissza. Továbbra is országos tűzütés tilalom van érvényben, amely Tolna megyét is érinti. A jelenlegi száraz időszakban ugyanakkor azokon a szabadtéri területeken sem javasolt tüzet gyújtani, amelyekre a tilalom közvetlenül nem vonatkozik. A száraz növényzet ugyanis nagyon könnyen meggyullad, a lángok pedig rövid idő alatt nagyobb területre is átterjedhetnek. De területen a növényi hulladék égetésének szabályait mindig az adott település önkormányzati rendelete határozza meg, háztartási hulladékot azonban semmilyen körülmények között nem szabad elégetni. Ha olyan helyen gyújtunk tüzet, ahol szabályok vagy jogszabályok ezt lehetővé teszik, azt egyetlen percese hagyjuk felügyelet nélkül, és mindig legyen kézben megfelelő mennyiségű oltóanyag.
8: Egy helyén ültet bejelentést október 3-án este Gyulairól, mert a Dózsa-György utcában baleset történt, egy autós nekihajtott az út szélén parkoló iskolabusznak, majd az árokba került. A helyszínre elsőként érkező rendőrök igazoltatták a balesetet okozó 42 éves férfit, akinél a szonda pozitív értéket jelzett. A nyilvántartó adatai szerint a sofőr vezetői engedéllyel nem rendelkezik, kresszvizsgát soha nem tett. Elmondta, hogy az autó tulajdonosával együtt mentek egy ismerősükhöz beszélgetni, ahol ő alkoholt is fogyasztott. Ezután a tulajdonos tudta, és engedélye nélkül vitte el az autót, először a lakására ment, megetetni az állatait, majd úgy gondolta, elindul a szomszédos településre. Útközben nekihajtott a kisbusz oldalának, majd az árokba csapódott. Az autó totál káros lett, az itt a sofőrt az egyenruhások előállították mintavételre, majd a dombovári rendőrkapitányságra. Az ittas vezetés, valamint a jármű önkényes elvétele miatt büntető eljárás indult a férfi ellen, az engedély nélküli vezetés miatt őrizetbevétele mellett szabálysértési feljelentést tettek. Magyarországon az ittas járművezetésre zéró tolerancia vonatkozik, ami a szeszes italfogyasztás teljes tilalmát jelenti a vezetés megkezdése előtt és alatt is. Október 6-án délelőtt 10 óra 30 perces kezdettel az aradi 13-akra emlékeztek Szekszárdon is. Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 vértanú, név szerint Aulik Lajos, Damjanics János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Lanner György, Lázár Vilmos, Leiningen Veszterburg Károly, Nagy Sándor József, Poltenberg Ernő, Schweider József, Török Ignác és Vécsei Károly emléke előtt hajtott fejet Szekszárd a Béla Király téri 1848-49-es emlékműnél tartott megemlékezésem. A programon először a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda diákjai adták elő a Hazai és Hűség című műsorokat, amelyben az intézmény 7.-8. osztályos diákjai, az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, valamint Elma Maer Máté pedagógus működött közre. A résztvevőket Gabi Gabriella, Vermesné Géci Blanka, Istvánné Lőrinci Györgyi és Valkainé Dacó Eszter készítette fel. Berlinger Attila Szekszárd polgármestere, valamint a műsorban résztvevő tanulók elhelyezték az emlékfán az emlékezés szalagjait. A megemlékezést koszorúzás zárta a Babits Mihály Kulturális Központ képviseletében Gonda Mária ügyvezető igazgató, Varga Dalma szakmai igazgató helyettes és Horváth Farkas Zsuzsanna általános igazgató helyettes hajtott fejet az emlék mű előtt. A megemlékezésen közreműködött a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, Vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlóalja. Vasárnap méltó módon ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Bátaszéki Morzsó Egyesület. A délutánra közel 150-en érkeztek, régi és jelenlegi morzsusok, családok, segítők és természetesen a legkisebbek is, a pici babáktól egészen az első morzsú generáció tagjaiig. A vendégeket a polgármesterasszony dr. Béres Judit üdvözölte, és néhány szóban méltatta a morzsú áldozatos, értékes és rendkívül fontos munkáját, majd az egyesület elnöke, megálmodója Müller Zsuzsa köszöntötte a vendégeket. Az ünnepi programot színesítette a Bátai Békalencse Tánccsoport, a Bátaszéki Kutyacsoport óvodásainak műsora, valamint Tanner Vilmos gitáros énekes fellépése. A gyerekeket ugrálóvár, kézműveskedés és arcfestés is várta, a finom paprikás krumplét Erős János főzte, a vendégeket pedig sütemények és frissítők is várták. Zsuzsi néni megható gondolatokkal mesélt arról, milyen különleges a gyerekekkel foglalkozni, őszinteségükről, bizalmukról és arról a tiszta, romlatlan világról, amit a gyermekek szemében láthatunk. Háláját fejezte ki a szülők bizalmáért, valamint a kollégák és segítők kifogyhatatlan támogatásáért, akik nélkül a morzsú nem lehetne. Guruló történelem érkezik Bátaszékre a Rákóczi 350 emlékév keretében. A részletekről Kovács Vivien művelődés szervezőt kérdeztük.
10: Kedves bátaszéki és környékbeli lakosok, utazó élménykiállítás érkezik Bátaszékre, amely interaktív formában mutatja be II. Rákóczi Ferenc kalandos életét, a gyermekkortól a szabadságharcon át egészen a rodostói számüzetésig. Fedezd fel a börtönből való szökés történetét egy képregényben, Nézd meg a csatajeleneteket látványos videófalon, próbáld ki a pecsételést, rendezd be a kastélyszobát egy tableten, vagy akár hallgasd meg a Rákóczi Indrót egy fejhallgatóval. Megismerheted a fejedelem családját, döntéseit, a pestis és a békekötés időszakát, valamint a számüzetés mindennapjait is. Várjuk az iskolai csoportokat, családokat és minden történelem iránt érdeklődőt egy különleges időutazásra, ahol a történelem szó szerint házhoz jön. Ez a szupermodern kiállító busz egyszerre 30 főt tud fogadni, az október 7-én 9 és 16 óra között tekinthető meg a piac téren. Ne hagyjátok ki ezt a Rákóczi élmény kiállítást itt Bátaszéken, merüljetek el ti is a magyar függetlenség történetében.
8: A Tolna megyei kormányhivatal tájékoztatja az ügyfeleit, hogy október 7-én és 8-án a Szekszárd Auguszt Imre utca 7 szám alatti ügyfélszolgálatuk technikai okok miatt zárva tart. Ezen a két napon a kormányablak parkolójában kormányablak busz áll rendelkezésre 8-tól 16 óráig. A Szekszárd Bezerégy utca 1 szám alatti kormányablak, illetve Tolna megye további kormányablakai a megszokott ügyfélfogadási rendszerint tartanak nyitva. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon szerdán hajnalban 5, napközben 25 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Köszi Oli a híreket, 8 percet járunk 12 óra után a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, utolsó közös óránkba lépünk. Taylor Dane pedig már itt is van, hogy elindítsa azt. Tell it to my heart.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

A Jamiroquai meg a Cosmic Girl itt az Antriton, túl pontosan fél egykor a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Október 7-én szerdán járunk, és azért hangsúlyozom ezt a szerdát, mert ilyenkor szoktak bringázni a városban. Ma közösségépítő országúti bringázást a szekszárdi kerékpáros SE szervez, 16 óra 45-kor kezdenek majd, hogyha már végzett a melóban, és esetleg egy levezető tekerésre adná a fejét, akkor 16 óra 45-kor van a gyülekező, a szekszárdi Béla király téren, 17 órakor pedig már az indulás. Az útvonal ezúttal 40-45 km, Szőlőhegy felé veszik majd az irányt, Öcsény, Kesejűs, Árvíz kapu, és így vissza Szekszárdra, ez maga az útvonal. Tehát a táv, még egyszer mondom, 40-45 km, az már azért egy jó velencei tó megkerülős kör. A várható átlagsebesség 29 km/h, de mindenkit megvárnak, lesznek gyorsabb szakaszok, ahol mindenki kiélheti magát, viszont nem versenyezni mennek, ezt hangsúlyozzák. Ha valaki szeretne gyorsabban menni, akkor lesz rá kijelölt szakasz, ha viszont valaki leszakad, akkor visszafordulnak rá. A cél a közösség együttartása, a biztonságos bolyozás gyakorlása és a stabil szerdai bringás bázis kialakítása. Egyébként minden héten versenyzőkkel és hobbi kerékpárosokkal indulnak ilyen nagyobb csoportokban, biztonságos szervezet formában országúti bringázásra. Ez azért tök jó, és úgy néz ki, hogy még az idő is. A mai napon biztosan, hogy majd a jövő héten hogy alakul, az még egyelőre talány, de a mai napon hozzájárul ahhoz, hogy tök jó legyen ez a bringázás. Ami fontos, a bukósisak, ennek a használata ugyanis kötelező, illetve ha van, akkor vigye magával alapvető javító készletet, pótbelsőt, pumpát, hogyha bármi van lenne, akkor lehessen gyorsan orvosolni. A kressz szabályait betartva egymásra figyelnek a bolyban. Ha itt tehát a szekszárdi kerékpáros SF Facebook oldalán található esemény alatt ön is minden információt megtalál, ha pedig autóban ülne és az útvonalon haladna majd ebben az időpontban, akkor azért néha nézzen vissza, hát ha jönnek a bringások. Hát az autóban vissza lehet pillantani, a kerékpárról nem. Itt az Antriton pedig szintén igen, Molnár Tamással meg Majkával mindjárt. Ez lesz a visszapillantó, maradjon velünk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normáldíjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Azt hiszem, Molnár Tamást és Majkát nem kell bemutatni senkinek, a jelenleg felkapottabb előadói közé tartoznak. Ezt mutatja, hogy mindkettejük rendelkezik fonogramdíjjal, és nem kis tömegeket tudnak megmozgatni. Közös daluk érkezik most, ez a Visszapillantó, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A Carpe Diem-mel és az álomhajóval hajókáztunk a dalok tengerén. Itt a Rádió Antriton a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei szóltak és szólnak a folytatásban is. Én viszont búcsúzom. Géci Adrián hozza majd a legnagyobbakat a következő órákban. Holnap reggel 6 órától pedig Dávid érkezik majd. Én 7-kor csatlakozom mellé, akkor találkozunk legközelebb. Addig is kívánok szép napot és további jó szórakozást. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Igényesen kialakított irodahelysége kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
10: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
11: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként is kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte, és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022 áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
5: Megérkezett a szerda délután, és mostantól együtt töltjük a következő órákat. Jöhet egy kis zene, néhány jó gondolat, és persze maradjanak velünk, hiszen a Rádió Antriton továbbra is önöké a főszerep.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma október 7-e szerda van. Ne felejtsék el felköszönteni Amália nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik. És akkor nézzük egy-két érdekességet is, például 67 évvel ezelőtt ezen a napon először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról. És a mai naphoz kapcsolódik az is, hogy 44 évvel ezelőtt először mutatták be a Broadway-n a Macskák című musicalt. Ezeket csak úgy gondoltam, hogy érdekességképpen megosztom önökkel. És akkor néhány szó még az időjárásunkról is. Ma még marad a napos meleg idő, délután pedig 25 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet itt Szekszárdon is környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap nyugat, észak-nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Holnap napközben még 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádió? Ha van Szekszárdi is, ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Van már programjuk hallgatóimnak a hétvégére. Ha még nincs, akkor én már is ajánlok egyet. Szombaton egésznapos programmal várják az érdeklődőket az új dombóvári őszi fesztiválon. Október 10-én a 6. utcánál és a Sagúj Károly téren változatos programokkal készülnek, így a családok és a zenekedvelők is találnak majd kedvükre valót. A nap már reggel 8 órakor zenés ébresztővel kezdődik a Dombóvári Zenész Egyesület közreműködésével, 10 órától pedig vásári forgatag várja a látogatókat. Délután 13:30-kor lesz a fesztivál megnyitója és a terményáldás, majd 13:45-kor elindul a látványos felvonulás. A menet a körforgalomtól indul és a 3. utca, a Horvai János utca, a 7. utca és a Fő utca érintésével érkezik a Sagúj Károly térre. A nagy színpadon délután 3 órakor a Kapos Tánc Együttes lép fel, 4:30-kor pedig Csengeri Attila musical és operett színész következik. 5 órától a The Blackbirds együttes Beatles műsorát hallhatják, 4:45-kor pedig a Pécsi Eurodance Táncszínház lép színpadra. Az este egyik kiemelt programja az este 8 órakor kezdődik, ekkor a Dollyról élő koncertje várja a közönséget. A gyerekekre is gondoltak, a kis színpadon délután 3:00-kor báb előadás lesz, 4:45-kor pedig a Holló együttes ad gyermekkoncertet. Este 3:45-7-kor pedig a The Rollback Band játszik. A programot veterán járművek felvonulása és kiállítása, tüköremberek, fakörhinta, folyátékok, vidámpark, valamint étel és italárusok is színesítik. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Omoda és Jéko már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jéko automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajkofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
6: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: www.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Van az a dal, amit néhány másodperc után felismerünk, és szinte azonnal megváltoztatja a hangulatot. A 90-es évek egyik nagy dance slágere ma is ugyanazzal az energiával érkezik, mint annak idején. Következik a Culture Beat és a Mr. Vain itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Most egy rövid időre elköszönök, mert érkeznek a hírek, de természetesen nincs vége a közös délutánnak. Érdemes maradni, mert a hírek után újra jövök a zenékkel, és folytatjuk együtt ezt a kellemes szerdai délutánt. Addig is minden jót kívánok önöknek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Jelentős növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az iparegészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadék hiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajó forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekély gázlók és zátonyok miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyóvízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötted nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatot, de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű, a déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Adás közvetünkben az utak burkolata száraz, a látási viszonyok jók. Információink szerint az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdom felé útszűkület van érvényben. Vezessenek óvatosan és figyelmesen, jó utat kívánunk Önöknek!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 14 óra után járunk, egy újabb óra kezdődik ezen a szerdai délutánon. Ha még tart a munka, úton van valahová, vagy éppen most jutott egy kis ideje magára, remélem kellemes társaságot jelent Önnek a Rádió Antrit.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha valaki szeret fotózni, annak most érdemes lesz Bonyhát felé venni az irányt, ugyanis különleges fotókiállítás nyílik a városban, ráadásul két Tolna megyei fiatalnak is van miért büszkének lennie. Idén már 26. alkalommal hirdették meg a Nemzetközi Magyar Fotószalon pályázatát, amelyre 6 országból összesen 159 pályázó nevezett, több mint 1600 alkotással. A helyi sikerek közül különösen szép eredmény, hogy a 15 év alatti a korcsoportjában két Tolna megyei gyermek is elismerést kapott. A Bátaapátiban élő mindössze 8 éves Metz Merse Szemlepke című fotójával megnyerte a pályázatot. Az 5 éves paksi Kirch Nimród pedig Bánatos öcsi című felvételével oklevélben részesült. A legjobbnak ítélt képekből, valamint a Pannon régió kiemelkedő fotóiból összesen 45 alkotást láthatnak majd az érdeklődők. A tálat november 4-én szerdán délután 5 órakor nyílik meg a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban, és november 27-ig látogatható.
1: Andrit, ez a Rádió Andrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. A klasszikus zene kedvelőinek is tartogat programot az Október Szexárdon. Október 18-án délután 4 órakor rendezik meg az Agora klasszikus zenei délutánok következő hangversenyét, az őszük váltett Mozaik című koncertet a Művészetek Házában. A közönséget ezúttal egy különleges zenei utazásra várják, amely a barokk korszak dalamaitól egészen a modern zene világáig vezet. A koncert érdekessége a hangszerek és az ének különleges találkozása. A műsorban szóló produkciók, dúók és teljes kvártett darabok is helyet kapnak. Úcsai Anna Mária énekművész mellett Elmauer József zongora művész, valamint Kajsza Pál és Kolozsvári Gábor harsona művészek lépnek színpadra. A harsona talán kevésbé megszokott szereplője egy klasszikus zenei délutánnak, éppen ezért különleges hangzásvilágra számíthatnak az érdeklődők. A belépés díjtalan, viszont a regisztrációhoz kötött, aki tehát egy kellemes zenével teli délutánra vágyik Szexárdon, annak érdemes előre regisztrálnia.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Omoda és Jayco már Szexárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szexárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szexárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig két világsztár találkozásának lehetünk fültanúi. David Guetta neve évek óta összefort a nagy klubslágerekkel, Sia pedig egy egészen különleges hanggal teszi hozzá azt a pluszt, amitől igazán felismerhetővé válik a közös munkájuk.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión. Itt elérkeztünk egy újabb óra végéhez, most következnek a hírek. Pihenjenek egy kicsit, intézzék, ami éppen önök előtt van, én pedig a hírek után ismét visszatérek és hozom tovább a jó zenéket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szexárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szexárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek. Ma már országos kereskedői szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
3: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
3: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
3: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
3: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szexárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Tolna megyei tűzoltók sikere Pécsett, 24 órás filmes kihívás Szexárdon, csütörtökön idejér a hidegfront. Jó napot kívánok, Janner Jóli vagyok. 2026. október 7-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Baranya megyében tette próbára erejét és állóképességét a Tolna megyei tűzoltók egyre összetartóbb lépcsőfutó közössége. A pécsi tévétorony 420 lépcsőfokát 19-en teljesítették, az egyéni sikerek mellett pedig a csapatverseny dobogójának mindhárom fokára Tolna megyei egység állhatott. Október 3-án rendezték meg a pécsi tévétorony tűzoltó lépcsőfutó versenyt, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz. A hivatásos, önkormányzati létesítményi és önkéntes tűzoltók, valamint civil sportolók előtt komoly kihívás állt, a torony belső lépcső során 420 lépcsőfokot kellett leküzdeniük a kilátó szintig. Tolna megyét ezúttal 17 felnőtt és 2 gyermek képviselte, 2 hivatásos tűzoltó parancsnokság és 6 önkéntes tűzoltó egyesület színeiben. A már számos versenyt közösen teljesítő tűzoltók Pécset ismét bebizonyították, hogy az egyéni teljesítmények mellett legalább ekkora erőt jelent a csapat. A csapatversenyben a dombováriak szerezték meg az első helyet, a Fadi Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata a második, még a Bölcskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület a harmadik helyen végzett, így a dobogó valamennyi fokára Tolna megyei csapat állhatott. Az egyéni versenyben is több kiváló eredmény született, a gyermekek között Tótra Móna első, Hamar Zalán pedig második helyezést ért el. A Light kategóriában a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenyzői közül Juhász István első, Martinka Dia a második, Illés Eszter pedig a negyedik helyen végzett. Huker Olivér, a Nagymányoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenyzője ugyancsak kategória győzelmet szerzett, míg Gerendai Marian, a Fadi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja második lett. A Paksi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságot képviselő Turcsán Márk első, Turcsán Tamás második helyezést ért el, míg Petrovics István, a Bölcskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenyzője a dobogó harmadik fokára állhatott. Nemzetközi nevelés tudományi tanácskozást tartanak ezekben a napokban Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karán, tudtuk meg a Vosinszky Mor Múzeum Facebook oldaláról. A magyar szakemberek mellett az Egyesült Államokból, Törökországból, Indiából, Afganisztánból, Nigériából és a Fülöp-szigetekről érkeztek résztvevők, egyetemek, kutatóintézetek és szakmai szervezetek képviselői, akik a hétfő délelőtti konferenciát követően délután városnéző sétára indultak, amelynek során a Vosinszky Mor Múzeumot is felkeresték, ahol a vendégeket Ódor János Gábor igazgató köszöntötte és vezette végig az Örökségünk Tolna megye évszázadai című állandó kiállításon. A két órás városi sétát Csötönyi László vezette, aki igyekezett a legfontosabb és legérdekesebb szekszárdi értékekből ízelítőt adni. A tolmácsolásban Csibi Órik Dóra közreműködött. A vendégek ezután a Babits Mihály emlékházat is megtekintették. Ismét Szekszárdon aktivizálódik a filmes szakmai műhely. Különleges formátumú rövidfilm versenyt szerveznek október 7-én és 8-án, amelyről Kindl Gábor ötletgazdát, a Megméretetés szervezőjét kérdeztük.
6: Évek óta különböző videós játékokat, illetve filmkészítő játékokat bonyolítunk. Szekszárdról indult el annak idején 2004-ben ez a világ. Ezúttal egy olyan típusú játékot valósítunk meg, amit még soha nem csináltak Magyarországon, biztos, hogy nem, ami valóságsó elemekkel mutat be egy filmkészítést. Nem ez a világ legizgalmasabb dokumentum, film háttérrel készülő program, hanem maga az újszerűség a megvalósításnak. Azzal, hogy ismert filmesek vannak a mentorok között, és ezek a mentorok segítik ugye a fiatalokat a 24 órát a film elkészítésében. Én úgy gondolom, hogy ugye az alap az, hogy elkészítik ezt a három filmet, mert három stáb játszik egymással, és mindenkinek van egy külön mentora, Dörmer Csaba az RTL-ből ismert műsorvezetője, szerkesztője, Maier Zoltán Magyarország egyik legismertebb operatőre, videoklipekkel, rövidfilmekkel és mindenféle nagy televíziós műsoroknak a rendezője és operatőre, és Jimmy Hollywood, aki az egyik legismertebb magyar videó rendező, és hát a zsűri elnöke pedig Prof. Karbádos, a New York Egyetem. Ezeket a programokat bevittük a világba, tehát, és ugye a filmkészítés legismertebb bázisa ma is az Amerikai Egyesült Államok és a New York Egyetem, ahol ő tanít, ott pedig képzik a legismertebb amerikai filmeseket, hiszen a világ egyik legismertebb filmes egyetemének számít. Úgyhogy ilyen háttérre vagyunk, és itt vannak a fiatalok körülöttünk, akiknek tovább tudjuk adni azt a gyönyörűséget. Ugye, mert Magyarországon nagyon sok ember készít ma már filmet. Talán mondhatom azt, hogy 2 millióan foglalkoznak valamiféle rendőrangú film készítésével, de ugye ők bizonyos sablonok használatával, tehát nincs történetmesélés. Itt történetmesélés van. Van egy alaptéma, egy Szekszárdon megjelent könyvvel, egy Halász Gábor profi ökölvívó, megjelentettek egy könyvet, ami a légzésre vonatkozik. És ebből a gondolatból merítkezve lesz vagy a témája ezeknek a kisfilmek, annak a három kisfilmek, amit a ide érkező kis tábok megvalósítanak. Tehát ebből kell nekik nem a könyvet kell bemutatni, nem a pontos tartalmát annak a könyvnek, nem arról van, hanem abból kell egy ilyen mini játékfilmet forgatni színészekkel.
5: Az Állatok Világnapja alkalmából a Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár a Vadon Szuperhősei címmel képregényes rajzpályázatot hirdetett általános iskoláskorú gyerekeknek, amelyre bármilyen technikával A/4-es méretben lehetett pályázni. A zsűri tagjai Gálosné Barabás Aranka és Terescsényi Katalin voltak. A rajzpályázatra 210 darab pályamú érkezett több mint 10 általános iskolából, többek között Szekszárdi, Bonyhádi, Györei, Szászvári, Kakasdi, Aparhanti és Mórágyi általános iskolások küldték be a rajzaikat. Idén is megrendezik a Berta Tibor Triathlon emlékverseny Szekszárdon, a részletekről Szent Péter szervezőt hallja.
7: Szeretettel hívjuk a mozogni vágyókat október 10-én, most szombaton, 12 óra 30 percre a Szekszárdi Sportközponthoz. Már hosszú ideje hagyomány, hogy október hónap közepén egy szélzáró eseményt tartunk. Sajnálatos módon 2004-ben Berta Tibor sportársunkat futóedzés közben halálra gázolta egy gépjármű, azóta róla nevezzük el ezt a rendezvényt. Ezen emlékversenyen nagyon rövid távokat váltó jelleggel, én úszom, te kerekezel, ő fut jelszóval lehet teljesíteni. Az úszótáv 200 méter, a Sipos Márton Hortuszodában, a kerékpártáv 3,3 km, a Sport utca, Mátyás Király utca, Damjanics utca, Kessés útvonalon, majd végül az 1 km futás a Kessés út kerékpár útján teljesítendő. Külön korosztályokat hirdetünk minden kategóriában, úgy a családok között, mind a baráti közösségek között, mind az egyesületek között, a három induló összéletkor alapján. A célban zsíros kenyér, forralt bor, teával várjuk a részvevőket, és utána egy jó hangulatú beszélgetésre. Szeretettel várunk mindenkit, ez egy amatőr esemény, nincs semmiféle előírás.
5: Csütörtökön nyugat-észak-nyugat felül egy hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, napközben még 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon csütörtökön hajnalban 11, napközben 26 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Már 3 óra is elmúlt, és lassan tényleg érezni lehet, hogy közeledik a nap vége. Addig azonban még van időnk jó zenékre és egy kis kikapcsolódásra. Maradjanak velem ezen a szerda délutánon.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Október 22-én csütörtökön újabb alkalommal jelentkezik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem a Babits Mihály Kulturális Központban itt Szekszárdon. Ezúttal az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kerül a középpontba. Az előadás címe 1956 forradalom, intervenció, megszállás. Az 1956-os eseményekről nagyon sokat tudunk, rengeteg könyv és történelmi feldolgozás született már, ugyanakkor még mindig vannak olyan részletek, amelyek kevésbé ismertek a nagy közönség számára. Az előadás éppen ezek közül is több kérdést vizsgál. Szóba kerülhet például, hogy milyen szerepet játszottak a szovjet belügyi szervek és a hírszerzés az intervencióban, milyen elképzelései voltak Moszkvának, és hogyan alakult a megszállás kezdeti időszaka. Vagyis nem pusztán az 1956-os forradalom ismert eseményeit idézik fel, hanem olyan háttérfolyamatokra is ráirányítják a figyelmet, amelyek segíthetnek árnyaltabban megérteni ezt a történelmi időszakot. Az előadás október 22-én délután 5 órakor kezdődik a Babits Mihály Kulturális Központban. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A Tolna megyei családoknak is érdemes már most készülniük az őszi szünetre, hiszen idén egy nappal rövidebb pihenőidő vár a diákokra, mint tavaly. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, vagyis a gyerekek október 22-én csütörtökön mennek utoljára iskolába, majd november 2-án hétfőn ülnek vissza az iskolapadba. Ez összesen 10 egymást követő szabadnapot jelent. A változás sok családnak nem csak a programok miatt fontos, hanem azért is, mert a szülőknek meg kell oldaniuk a gyermekek felügyeletét. Tolna megyében közel 39 ezer iskolás korú fiatal él, így sok ezer háztartást érint, hogyan tudják megszervezni ezt az időszakot. Van, ahol a nagyszülők segítenek, máshol a szülők felváltva vesznek ki szabadságot. Ráadásul az őszi szünet elején az óraátállítás is megérkezik. Október 25-én vasárnap hajnalban 3 óráról 2-re kell visszaállítani az órákat, így egy órával többet alhatunk. A gyerekeknek azonban az új napi rendhez és a korábban sötétedő délutánokhoz is alkalmazkodniuk kell. A rövidebb szünet tehát nem feltétlenül jelent kevesebb szervezést a családok számára.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban.

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Ennyi volt a reklám.
1: Ha van dal, ami pillanatok alatt nyeri hangulatot tud varázsolni, akkor ez egészen biztosan azok között van. A DNC a Cake by the Ocean című slágerével rögtön beroppant, a könnyed vidám hangzás pedig azóta is tökéletesen működik. Ez szól most itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan a szerda délután vége felé közeledünk, de még bőven van időnk együtt. Most jönnek a hírek, hogy képben legyenek a legfontosabb történésekkel, aztán újra zenélünk és visszatérünk a délutáni hangulathoz. Hamarosan ismét itt vagyok Önökkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
6: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
7: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyan állásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni, beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Jelentős informatikai fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai és közigazgatási fejlesztési programot jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormány.hu hivatalos közleménye szerint több milliárd forintot biztosítanak a kormányablakok megújítására. A cél a papír alapú ügyintézés teljes felszámolása és az elektronikus rendszerek kiterjesztése az országban. Az új szoftverek bevezetésével az állampolgárok várakozási ideje a töredékére csökkenhet a hivatalokban. A kormányhivatali vezető üdvözölte a technológiai váltást, amely jelentősen mentesíti a köztisztviselőket. Ellenzéki szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek az adatvédelmi kockázatok és a kiberbiztonság megerősítésének fontosságára. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősök ki, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-a nem egy győzelemre, egy diadalra emlékeztet, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hűek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. Felidézte, 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet és Budapesten Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. Különböző származású életutat bejárt emberek voltak ők, de amikor dönteniük kellett, összekötötte őket Magyarország szolgálata, emelte ki. Tavaly óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csak nem 5,5 milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben. A döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódtak ki, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át. 2025-ben 139 tételben összesen 1,8 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter. 2026-ban az április 12-ével záruló 3,5 hónapban összesen 3,6 milliárd forintról döntött 107 tételben. Márciusban csak nem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban, de hamar véget ért a produkciója. Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vízkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett, írta a Facebookon a budapesti rendőrfőkapitányság. A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi az előadáshoz bekészített jelmezeket és kalapot, kesztyűt is felveszi. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déglies szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 4 óra után járunk, talán most kezd egy kicsit könnyebb lenni a szerda. Akár még dolgozik, akár már hazafelé tart, legyen ez az óra egy kellemes kis megálló a napban. Én Géci Adrien vagyok, szép napot kívánok mindenkinek.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig egy kiállításról érkezem. Egy különleges életút és egy több évtizedes fotóriporteri pálya kerül a középpontba Szekszárdon. Október 15-én nyílik meg Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállítása, amely a Szavak nélkül címet kapta. Az idén 85 éves alkotó munkássága szorosan összekapcsolódik a fotográfiával és azzal a világgal, amelyet képeken keresztül örökített meg. A megnyitón Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, valamint Venter Marianna újságíró, Bakó Jenő egykori munkatársa mond köszöntőt. A kiállítást Bellinger Attila Szekszárd polgármestere nyitja meg. A programban többféle művészeti ág is helyet kap, gitárral Bakó Gábor működik közre, Orbán György verset mond, Bali Emma és Mocsári Vanda pedig énekkel kapcsolódik az eseményhez. A műsor után Orbán György előadó művész beszélget az ünnepeltel és megpróbálja szóra bírni azt a fotóriportert, akinek életútját ezen a napon elsősorban a képei mesélhetik el. A mennyit után személyes emlékek felidézésére is lehetőség lesz. A tálat október 15-től november 8-áig látható Szekszárdon.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szekszárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Amo kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Döbrökközön most egy ideig érdemes fokozottan figyelniük azoknak, akik a késő esti vagy a hajnali órákban közlekednek a település érintett részein. Több lakossági bejelentés érkezett ugyanis arról, hogy különböző vadállatok jelentek meg a lakott területen. Rókákat, gémszarvasokat és vaddisznókat is észleltek a településen és annak környékén. A bejelentések nyomán az önkormányzat kilövési engedélyt adott, így október 3-ától november 2-ig két hivatásos vadász végzi ezt a feladatot. Az érintett terület több utcát is magában foglal. A Kapos, az Árpád, az Öreghegy, a Homokhegy és az Újtelep utca környékén is számítani lehet a vadászok jelenlétére. Fontos, hogy a munkavégzésnek meghatározott időpontja van, a kilövésekre minden nap este 10 órától másnap reggel 6 óráig kerülhet sor, vagyis aki ezeken a területeken él, vagy éjszaka közlekedik arra felé, annak ebben az időszakban érdemes különösen körültekintően közlekednie. A vadállatok megjelenése egyébként nem csak kellemetlenséget jelentett, hanem közlekedési veszélyt is, ezért a településen most fokozott óvatosságra van szükség.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
8: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Van az a zene, ami egyszerűen jól esik egy délutánon. Nem akar túl sokat, csak az egy jó ritmust, egy kis lendületet, és közben szépen megadja a hangulatot. A Purple Disco Machine pontosan ebben erős. Modern hangzás, diszkós lüktetés. Következik az In the Dark itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Most egy kis hírszünet következik, aztán még találkozunk a mai délutánon. Hogyha éppen hazafelé tartanak, már túl vannak a nap nagy részén, ha pedig még dolgoznak, remélem a Rádió Antrit egy kicsit könnyebbé teszi ezt az utolsó néhány órát. Jönnek a hírek, utána pedig újra a zené a főszerep.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omoda.jayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új stratégiai ágazatként is kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a termény értékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022 áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 5 óra múlt lassan, maga mögött hagyhatja a szerdai nap sűrűbb részét, hogyha úton van hazafelé, már biztosan jól esik egy kis zene és egy kis nyugalom. Maradjon velem, innen is szépen visszük tovább a délutánt.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A Tolna megyei népművészet és a hagyományőrzés egyik meghatározó alakjának új könyve kerül a középpontba Szekszárdon. Szabadi Mihály legújabb kötete október 12-én mutatkozik be a közönség előtt. A Bessenyei, Csokonai, Örökség és Muharai Elemért díjas népművelő neve különösen ismerősen csenket azoknak, akik közel érzik magukhoz a néptáncot és a hagyományos magyar kultúrát. Szabadi Mihály a Bartina Néptánc Együttes megalapítójaként is fontos szerepet töltött be Szekszárd és Tolna megye kulturális életében. Munkája nem csak az együttes történetéhez kapcsolódik, a népi kultúra értékeinek megőrzésében és továbbadásában is évtizedeken keresztül részt vett. A Babits Mihály Kulturális Központhoz is régi kapcsolat fűzi, hiszen az intézmény indulásakor 1970-ben igazgató helyettesként dolgozott. Az új könyv bemutatóján Orbán György előadó művész működik közre, a Sió Agárdi hagyományőrző együttes táncosai pedig a néptáncot hozzák el a programba. A könyv bemutató október 12-én este 6 órakor lesz Szekszárdon. A programon Szabadi Mihály munkásságáról és az új kötetről is szó esik, miközben a népi kultúra és a hagyomány továbbra is központi szerepet kap.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: hadd legyek.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig megpróbálunk segíteni másokon. A héten több Tolna megyei helyszínen is lehetőség nyílik kvéradásra, így aki egészséges és szeretne segíteni másokon, annak érdemes időt szánni erre. Dombóváron és Szekszárdon is várják a véradókat, tehát a megye több pontjáról is könnyen elérhető lehet valamelyik helyszín. Dombóváron október 8-án, vagyis a holnapi napon reggel 8 órától délután 3 óráig lesz véradás a dombóvári transfúziós osztályon, a Kórház utca 39-41 szám alatt. Aki pedig Szekszárdon szeretne vért adni, azt október 9-én pénteken várják a Szekszári Területi Vérellátó Intézetben, a Béri Balog Ádám utca 5-7 szám alatt. Ott reggel 8 órától délután 1 óráig lehet vért adni. A véradás néhány percet vesz igénybe, mégis nagyon sokat jelentett annak, akinek szüksége van a vérkészítményekre. Érdemes tehát előre úgy tervezni a napot, hogy beleférjen ez a fontos segítség. Dombóváron tehát holnap, Szekszárdon pedig holnap után várják a véradókat, így két egymás követő napon is van lehetőség arra, hogy aki teheti, hozzájáruljon a készletek pótlásához.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
5: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
7: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
9: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám!
1: Ha egy kicsit szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, ehhez a dalhoz nem is kell más tenni, csak hagyni, hogy megszólaljon. A Deep Swing in the Music című dala hozza azt a kellemes lazaritmust, ami mellett akár a délutáni teendők is könnyebben mennek. Hallgassák és élvezzék a zenét!
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 18 óra, úgyhogy mit az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Jó volt önökkel itt lenni, és jó lesz itt a folytatás is, hiszen csak én megyek, a dalok maradnak, és szólnak majd a híreket követően is mindenféle mellébeszélések és megszakítások nélkül. Szép estét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Jelentős növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az iparegészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadék hiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajó forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekély gázlók és zátonyok miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyóvízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatot, de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrit. FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Andrit.

hitjei és a tegnap slágerei. Rádió 1

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi.tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit. FM 105.1.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapárt frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóházba. Konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozóügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veselák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást állítványokat követelve a nyugati partnerektől.
1: Rádió Antrit időjárás.
9: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Olyan ő, hogy megáll,

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
0: Ennyi volt a reklám!
1: Ez... a Rádió Antrét
0: FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
3: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Vigyázz! Dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Jelentős informatikai fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai és közigazgatási fejlesztési programot jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormány.hu hivatalos közleménye szerint több milliárd forintot biztosítanak a kormányablakok megújítására. A cél a papíralapú ügyintézés teljes felszámolása és az elektronikus rendszerek kiterjesztése az országban. Az új szoftverek bevezetésével az állampolgárok várakozási ideje töredékére csökkenhet a hivatalokban. A kormányhivatali vezető üdvözölte a technológiai váltást, amely jelentősen termel. A köztisztviselőket. Ellenzéki szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek az adatvédelmi kockázatok és a kiberbiztonság megerősítésének fontosságára. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősökké, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-a nem egy győzelemre, egy diadalra emlékeztet, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hűek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. Felidézte, 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet és Budapesten Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. Különböző származású életutat bejárt emberek voltak ők, de amikor dönteniük kellett, összekötötte őket Magyarország szolgálata, emelte ki. Tavaly óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csak nem 5,5 milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben. A döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódtak ki, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át. 2025-ben 139 9 tételben összesen 1,8 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter. 2026-ban az április 12-ével záruló 3,5 hónapban összesen 3,6 milliárd forintról döntött 107 tételben. Márciusban csak nem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban, de hamar véget ért a produkciója. Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett, írta a Facebookon a budapesti rendőrfőkapitányság. A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi az előadáshoz bekészített jelmezeket és kalapot, kesztyűt is felveszi. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van Szexárd is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új stratégiai ágazatként is kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte, és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022 áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy más pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

0: Radio 1 FM 101.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

0: hitmixei és a tegnap slágerei. Rádió Andrész.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: szél.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Jelentős növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az iparegészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadékhiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajó forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekély gázlók és zárt miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyóvízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határ de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

meghallgatni a Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Who am I?
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapárt frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9%-ról 8,5%-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követel be a nyugati partnerektől.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
1: Rádió Andrét FM 101.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyéb, s már nem hallok semmit, csak a lélek

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.